0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 31-e péntek, téli 12 óra van. Újabb fekvőrendőr segíti a biztonságos közlekedést Békés Csabán. Félidőhöz érkezett a Békési Rendelő Intézet felújítása, újrahasznosítás és kreatív varrás a megyei könyvtárban. Fejlesztések indulnak a szeghalmi óvodákban és bölcsödében. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán újabb forgalomlassító bordát helyeztek ki. Erről számolt be Bálint József, alpolgármester, önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy rendszeresen érkeznek hozzá kérések fekvőrendőrök telepítésére, és kiemelt feladatának tekinti a közlekedés biztonságának növelését. A 9. számú választókerület lakói gyakran kérik a gyorshajtók visszaszorítását szolgáló forgalomlassító elemek kihelyezését. A képviselő hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök telepítése összetett folyamat, a bejelentést követően szakemberek mérik fel a helyszínt, vizsgálják meg a közvilágítás meglétét, a környező ingatlanok elhelyezkedését, valamint azt is, mennyire van közel kereszteződés. Közösségi oldalán ismertette, hogy a 9-es körzetben az elmúlt időszakban az Avar és a Cucor utcában már kihelyeztek forgalomlassító bordát, most pedig a választókerületi célelőirányzat terhére a Lóránci utcában is új fekvőrendőr készült el. A Békés Csabai közgyűlés két éve módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, és kijelölt olyan intézményesen gondozott területeket, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni, vagyis tilos a fűre parkolni. A szabályok betartását azóta folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén nem csak figyelmeztetik, hanem meg is büntetik a szabálytalankodókat. Ennek ellenére vannak olyan részek, ahol továbbra is sok az engedetlen autós. A rendelet módosítására azért volt szükség, mert az autó kikoptatták a füvet, illetve előfordult, hogy a járműveket ugyan parkolási övezeten belül tették le, de nem fizettek parkolási díjat. A kijelölt területek az intézményesen gondozott zöld felületek közé tartoznak, ahol a megállás és várakozás tilos. A szabályok bevezetésekor türelmi időszakot alkalmaztak, a közterület felügyelők tájékoztatásokat helyeztek el a szabálytalanul parkoló autókon, és több száz esetben jártak el így. Ezt követően 2024-ben már 100-as, 2025-ben pedig 200-as nagyságrendben. Még idén eddig 122 esetben indítottak közigazgatási eljárást a szabályok megszegése miatt, ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző. Elmondása szerint a vonatkozó törvény és a helyi rendelet alapján a hatóság először figyelmeztetést alkalmaz, ismételt elkövetés esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki. A gyakorlatban döntő többségben figyelmeztetnek, és csak az ügyek alig tizedében kerül sor bírságra. Fél idejéhez érkezett a Békési Rendelőintézet komplex felújítása, amelynek keretében csaknem 300 millió forintból energetikai, esztétikai és szakmai korszerűsítést végeznek az épületben. Erről Kálmán Tibor a város polgármestere számolt be. Elmondta, hogy a rendelők és a várakozó termek megújítása mindenki számára érezhető előrelépést jelent majd. A bejáráson a beruházó szakembereivel tekintette át a már elkészült és a folyamatban lévő egységeket, és közölte, hogy a munkálatok a tervezett ütemben haladnak, bár több évtizedekkel ezelőtti kivitelezésből eredő probléma is felszínre került. Hozzátette, hogy a rendelő intézetet várhatóan október végén adhatják vissza a lakosságnak, hogy újabb hosszú időszakon át szolgálhassa a helyiek egészségét. A polgármester korábban ismertette, hogy a Békés Szakrendelő belső felújítása második ütem nevű projekt keretében korszerűsítik a gyógyászati központ és gyógyfürdő rendelő intézet belső tereit. A cél, hogy hatékonyabb és modernebb környezetben biztosítsák a járóbeteg szakellátást a város és a térség lakói számára. A beruházás eredményeként több belső tér is megújul, ami hozzájárul a szolgáltatások biztonságosabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelő intézet hosszú távon is szebb, korszerűbb körülmények között fogadja majd a betegeket.

0: A fenntarthatóság és az alkotókedv került előtérbe a Békés megyei könyvtár Vard újra elnevezésű workshopján. A négynapos foglalkozás sorozaton a résztvevők megunt vagy megmaradt textilekből készíthettek egyedi használati tárgyakat, miközben új varrási technikákat is elsajátítottak. A július 28-a és 31-e között zajló program célja az volt, hogy a régi ruhadarabok, farmer anyagok, ingek, csipkék és különféle textíliák újragondolásával értékes, praktikus alkotások szülessenek. A foglalkozásokat Kácsorné Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. Elmondása szerint a sorozat az újrahasznosításról és a hagyományok ápolásáról szól, olyan tábor jellegű foglalkozásként, amelyre már varrásában jártas felnőttek jelentkezhettek. Farmer anyagokat, ingeket, blúzokat és csipkéket használtak fel, és mindenki saját elképzelés alapján készítette el a táskáját. A workshop kis létszámmal működött, naponta legfeljebb 4 fő dolgozott együtt, ami lehetővé tette a személyre szabott segítségnyújtást és a nyugodt alkotó légkört. A szervező hangsúlyozta, hogy sok ruhadarab lapul a szekrényekben, amelyeket már nem hordanak, de nem szívesen dobják ki. Ezekből közösen új használati tárgyak készültek, és fontos volt, hogy fiatalabbak és idősebbek egyaránt jól érezzék magukat. A varrás ma is hasznos, örömteli tevékenység, amely egyszerre fejleszti a kreativitást és erősíti a környezettudatos szemléletet, hiszen a résztvevők otthonról hozott textilekből alkottak valami újat. A résztvevők közül Maka Györgyi arról számolt be, hogy egy már nem használt nadrágból és egy családban felesleges évet inkből válogatta össze a bevásárlótáska anyagát. Ezekhez egy pettyes textil társult, majd a munka szabással indult, ami, mint mondta, bár hosszabb folyamat, mint maga a varrás. A Vard újra workshop során a résztvevők új technikákat ismerhettek meg, és megtapasztalhatták, milyen érzés régi, elavult textilekből maradandó és egyedi tárgyakat készíteni. Szeghalmon jelentős intézményi korszerűsítések kezdődtek meg, erről számolt be a település polgármestere Macsári József. Elmondása szerint az önkormányzat saját forrásból mindhárom óvodában felszereltette a klímaberendezéseket, és teljes körűen megújította az épületek villamos hálózatát. A polgármester közölte, hogy jövőre folytatódnak az óvodai fejlesztések, a tervek szerint kicserélik a belső nyílászárókat. Hozzátette, hogy a bölcsödénél és az új telepi óvodánál a kerítés építése is szerepel a megvalósítandó beruházások között. Újabb beavatkozás indult a vízhiány elleni védekezés részeként a Varga-Hosszai főcsatornán. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a munkák célja, hogy az ökológiai és az öntözési vízigények továbbra is biztosítottak legyenek. A friss vízkészlet a Tokföldi szivornyán keresztül jut el a Tokföldi öntözés távcsatorna és a Varga-Hosszai főcsatorna vízrendszerébe. A vízpótlást azonban akadályozta, hogy a doboz alsó körgáti zsilip áteresze úszadékfával és vízinövényzettel eltömődött. A kialakult üzemzavar miatt a csatorna alsó szakaszának vízellátása korlátozottá vált, ezért elengedhetetlenné vált az áteresz kitakarítása. A vízügyi igazgatóság szakemberei saját kivitelezésben végezték el a munkát, az áterezt megtisztították, így a műtárgy ismét megfelelő kapacitással működik. A beavatkozásnak köszönhetően helyreállt a víz továbbadásának lehetősége, biztosítva ezzel a térség ökológiai vízpótlását és a mezőgazdasági vízszolgáltatást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Optikai fejlesztést adtak át a Csabai turisztikai főpályaudvaron. Veszélyes kerékpáros manőverek miatt háborognak a Békési úton. Sztár fellépőkkel tér vissza a Boszorkány Fesztivál Szeghalmon. Áramütött gólyafiókát mentettek a vízügy szakemberei. Már is mondom a részleteket. Látványos szakmai optikai fejlesztést mutattak be a közelmúltban a Csabai kisvonatnál. Az újdonságot szerdán délelőtt adták át a Békés-Csabai turisztikai főpályaudvar területén, ahol a vasúti átjárók történetéről is átfogó képet adtak. Sós Imre, a turisztikai főpályaudvar vezetője felidézte, hogy a szakmai optikai tuning ötlete 3 éve született meg, és mostanra jutottak el a megvalósításig. Elmondta, májusban volt 10 éve, hogy a főpályaudvar megnyitotta kapuit, és az elmúlt évtizedben igyekeztek egyedi szokatlan kezdeményezéseket életre hívni. Céljuk továbbra is az, hogy bemutassák azokat a korszakokat, amikor a gazdasági vasutak működtek a megyében. A most átadott fejlesztés szerinte oktatási, nevelési célokat is szolgálhat, hiszen a MÁV-val és a rendőrséggel közösen rendszeresen tartanak programokat a vasúti átjárók biztonságáról. A szakmai optikai tuning részeként Kiri Dániel, a MÁV szegedi biztosító berendezési főnökségének vezetője arról beszélt, hogy hatalmas gépezet dolgozik azért, hogy az utasok biztonságban eljussanak úti céljukhoz. 180 éve, 1846. július 15-én indult el az első vasúti szerelmény Pest és Vác között. A 33 kilométeres utat az akkori vonat csak nem egy óra alatt tette meg, 10 perces megállóval. Akkorival jóval kevesebb jármű közlekedett, és a vasút biztonságát elsősorban az emberi személyzet figyelme garantálta. Az ünnepségen akkor jelen volt Széchenyi István és Kossuth Lajos is. A vasút ezt követően gyors fejlődésnek indult, megalakult a Magyar Királyi Államvasút, gyakorlatilag a MÁV jogelődje. A jelzéseket akkor még zászlókkal, kürtökkel és teljes csoporudas sorompókkal biztosították. Ahogy egyre több és gyorsabb jármű jelent meg, szükségessé vált a biztonság erősítése, hiszen a vasúti közlekedéssel együtt a balesetek is megjelentek. Kiri Dániel ismertette a biztosító berendezések fejlődését, a mechanikus rendszerektől, ahol vonóvezetékkel állították a jelzőkarokat és váltókat, a jelfogós berendezéseken át eljutottak a mai számítógépes elektronikus rendszerekig. Ma már egyre kevesebb a hagyományos tekerős csapórúd, helyüket elektronikus működésű sorompók vették át, a régi izzók helyett pedig nagyfényerejű ledes fényforrások működnek. A szakember hangsúlyozta, hogy ma már nem emberek figyelik a járművek érkezését, hanem a vasúti pálya és a biztosító berendezés érzékeli azt. Amikor egy vonat közelít, láncreakció indul el, a közút felé piros jelzés jelenik meg, a csapórúd lecsukódik, majd a biztonságos idő elteltével a vonat áthaladhat az átjárón. Ezután a csapórúd felnyílik, a fény pedig fehérre vált. A vasúti átjáró tehát mindig a közeledő vasúti járművet figyeli, és nem az autókat. Egy közúti jármű féktávolsága bár néhány 10 méter, még egy gyors vonaté akár 1 kilométer is lehet. A biztosító berendezések nem ajánlást, hanem utasítást adnak a biztonságos áthaladás érdekében. Élet és baleset veszélyes módon közlekedett egy fiatal kerékpáros csapat a Békés-Csabai Békési úton, derült ki egy közösségi bejegyzésből. A poszt alatt sorra érkeztek a hozzászólások, amelyek szerint a kerékpáros átvezetések környékén gyakran látni kockázatos manővereket, és sokan vitatják, hogy ki hibázik ilyenkor, a biciklis vagy az előzékeny autós. A Békési úton a büfé közelében található kerékpáros átvezetésnél a bicikliseknek elsőbséget kell adniuk. Ennek ellenére a fiatalokból álló csapat mindenféle megállási szándék nélkül hajtott be a kereszteződésbe, a csoport vezetője pedig felháborodva mutogatott az előttük elhaladó autósnak, osztotta meg tapasztalatát az egyik kommentelő. A hozzászólások szerint, ha a kerékpárosok számára stop tábla vagy elsőbségadás kötelező tábla van kihelyezve, akkor a bicikliseknek kötelességük elsőbséget adni az autósoknak. Hasonló átvezetések vannak Jaminában, valamint a Szent István tér és a Kossuth tér találkozásánál, a belvárosi római katolikus templomnál is. Volt olyan kommentelő, aki szerint kötelezővé kellene tenni a kerékpárosok számára kresszvizsgát, hiszen ők is ugyanúgy részt vesznek a közlekedésben. Ez olyan, mintha valaki úgy menne mély vízbe, hogy nem tud úszni. Mások az előzékeny autósokat tartják felelősnek a kialakult helyzetért. Szerintük sok sofőr csak a felfestést nézi, a táblákat nem, és elengedi a kerékpárosokat vagy rollereseket akkor is, amikor nincs elsőbségük. Ez azért veszélyes, mert a kerékpáros legközelebb már úgy hajt be a kereszteződésbe, hogy azt hiszi elengedik, ám könnyen találkozhat egy kevésbé előzékeny kamionossal. Horváth László, Békés-Csabai autós oktató korábban arról beszélt, sokan valóban nincsenek tisztában a kerékpáros átvezetések szabályaival. Szerinte az autósok egy része elkényezteti a bicikliseket, és olyan helyeken is megáll nekik, ahol nem kellene. Példaként említette a Körte-sort és az Orosházi úti körforgalmat is.

0: Újra megrendezik a Boszorkányfesztivált Szeghalmon. A 2026-os program idén is két napos lesz, július 31-én és augusztus 1-én. A Szabadság tér és környéke pénteken és szombaton ismét varázslatos helyszínné alakul, ahol a szervezők a legnagyobb sztár fellépőket ígérik. A Művelődési Központ Facebook oldalán közzétett plakát alapján mindkét nap számos program várja a látogatókat, a Boszorkányfesztivál keretében pedig különleges produkciók és látványos események szerepelnek a kínálatban. Ismét bajba jutott állaton segítettek a vízügy szakemberei. Ezúttal egy áramütést szenvedett gólyafióka szorult azonnali ellátásra. A szeghalmi kollégák jelezték, hogy a sérült madár gyors segítséget igényel, ezért a fiókát a Szentesi Mentőközpont szakembereihez kellett eljutatni. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság beszámolója szerint a mentéshez igazi vízügyes összefogásra volt szükség. Mint írták, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai ezúttal is segítettek a szállításban, egymásnak adva a stafétát, hogy a kis gólya a lehető leggyorsabban eljusson a mentőközpontba. A kövizik közlése szerint a gólyafióka állapota stabil, és a szakemberek úgy látják, hogy gyógyítható. Azonban még kérdéses, hogy ősszel elindulhat-e Afrikába, hiszen a gólyák augusztus 20-a körül kezdik meg hosszú vándorútjukat, így az idő sürget. Ha a madár sérülése miatt idén nem repülhet el, akkor sem marad egyedül, az alapítvány gondozásában biztonságban töltheti a telet, és tavasszal újra esélyt kaphat a szabad életre. Békés Csabát jelölte meg eredeti célállomásaként az a két osztrák vitorlázó repülő, amelyek engedély és rádió kapcsolat nélkül léptek be Magyarország légterébe. A Magyar Honvédség légi készenléti szolgálata emiatt azonnal riasztotta a pápai bázison készenlétben álló kutatómentő helikoptert, hogy azonosítsák és feltartsák a gépeket. A légi műveleti központ váltásvezetőjének jelentése szerint a két vitorlázógép Ausztria felől érkezett, pilótáik pedig nem reagáltak a légi forgalmi irányítás hívásaira. A helikopter személyzete többszöri próbálkozás után tudott kapcsolatot teremteni velük, miután a repülés biztonsági előírásoknak megfelelően megközelítették a gépeket és egyezményes kézjelekkel jelezték, hogy kommunikáljanak a magyar irányítással. A honvédségi helikopter végül nem egy, hanem két osztrák vitorlázógépet azonosított a légtérben. A személyzet a vészfrekvencián is próbálta elérni a pilótákat, a rádió kapcsolat azonban csak több kísérlet után jött létre. Ezt követően a gépek már a magyar légi forgalmi irányítással is kommunikáltak, így a helikopter visszatérhetett Pápára. A két vitorlázó repülő eredetileg Békés Csabát jelölte meg célállomásként, ám később transponderjel nélkül, de a rádió kapcsolatot fenntartva visszafordultak Ausztria irányába, majd elhagyták a magyar légteret. Nem derült ki, miért nem jelentkeztek be időben a légiforgalmi szolgálatoknál, illetve miért változtatták meg úti céljukat. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint a vadászrepülőgépek riasztására nem volt szükség, az esetet a készenléti kutatómentő helikopter beavatkozása lezárta. Július elején kezdődött meg a Békéscsabai repülőtér vitorlázó repülő nyári tábora, ahol idén 5 egyesületből csak nem 30 pilóta töltött el néhány napot a viharsarokban.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Kinky Bondage.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más.

reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Molnár Gyenge Andrea jelenleg főállású édesanya lesz, aki 6,5 hónapos kisfiával, Bendével tölti mindennapjai nagy részét. Várandósága alatt szülőtársával már tudatosan készültek arra, hogy gyermekükkel a manapság sajnos ritkaság számba menő, biztonságosan kötődő kapcsolatot tudják megalapozni. Az általa alkalmazott módszerekről és tapasztalatokról mesél nekünk Andrea, tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Molnár Gyenge Andit. Megkérnélek, hogy mutatkozz be pár szóban.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kaptam Brigittől egy felkérést, mi már korábbról egy-egy szeminárium alkalmával szereztünk egymással kapcsolatban ismerettséget. Nagyon megragadta az ő figyelmét, hogy engem, mint édesanyát, a kötődő nevelés mennyire magával ragadott, és erről elkezdtünk beszélgetni, szó-szót követett, majd most itt vagyunk.
2: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és igen, így már nem is titok, hogy a kötődő nevelés témájában foglak faggatni, elsősorban, mint édesanya. Mesélj kérlek, hogyan keveredtél a kötődő neveléshez közel, és hogyan lesz valaki ennyire tudatos édesanya, mint ahogy te elindultál ezen az úton.
3: Amikor készültem édesanyává válni, nekem most jelen pillanatban van egy 6,5 hónapos gyönyörűséges kisfiam, akit Bendének hívnak, akkor természetesen hát a fészekrakó ösztön mellett elindult az agyam is abba az irányba, hogy rendben, akkor most itt vagyunk, nagyon régóta szerettem volna idáig eljutni, de akkor ezt hogy csináljuk jól? Biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalja azt, aki ezen az úton halad, hogy kapja a tanácsokat a szülőktől, a barátoktól, lát mintákat, és ez egy idő után elkezd szépen ülepedni, és ezt vagy jól fogadjuk, vagy kevésbé ezeket a fajta ingereket, mondjuk így, hogyha nem is tanácsokról van feltétlenül szó, és szerencsés esetben az édesanyja akkor azt mondja, hogy jól van, akkor én innentől a saját véleményemet ki fogom alakítani, hogyha még ez nem szilárd, és ehhez kerestem én is forrásokat. És természetesen az olyan barátokat megkérdeztem, akiknél azt látom, hogy na, ez szimpatikus ez a vonal, amit te képviselsz, úgyhogy onnan is nagyon sok infóval gazdagodtam, illetve utána kezdtem nézni, ugye öreg barátunk internet volt a segítségemre, és mind a kötődő nevelés nagyon gyorsan rátaláltam, aztán a mi számunkra a férjemmel nagyon lényeges az, hogy igyekezünk környezettudatosak lenni, úgyhogy ez a vonal is bekapcsolódott, aztán ugye ezek nagyon szépen hozzák egymást, az egyik forrását irányít a másikra, utána már akkor könyveket is vásároltam a témában, nagyon szuper irodalmak vannak erről, és így jutottam el akkor addig az összképig, amit végül úgy gondoltam, hogy ez számomra szimpatikus, és ugye a kötődő nevelés William Searsnek a nevéhez kapcsolódik, aki egyszerűen leírta azt, hogy hogyan lehet egy olyan fajta kapcsolatot kialakítani egy gyermek és egy gondviselő között, azért ezt így fogalmazom, mert itt ugye az édesanyja, édesapa, akár egy gondozásban aktívan résztvevő nagyszülő is természetesen a kép része lehet, hogy lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami a legesleg kényelmesebb és magától értetődőbb, szeretetteljes kapcsolat a szülő és a gondviselő között lett, és mivel ez az én szemléletemmel nagyon egybevágott, és szerencsére a férjemmel nagyon egy párton vagyunk ebben a témakörben is, így innentől nem volt kérdés, hogy akkor itt elmélyítem egy kicsit az ismereteimet.
2: És hogyan lehet nem elveszni a rengeteg információ között? Tehát hogyan szűrted meg azt, hogy akkor te mit fogsz beemelni a nevelésedbe, vagy a szülőségedbe, és mi az, amit félre söpörsz?
3: Úgy érzem, hogy kijelentettem magamról, hogy az utóbbi években sikerült annyit fejlesztenem önmagamon, hogy nagyon határozott véleményt tudok alkotni arról, hogy mi az, ami önazonos számomra, és mi az, ami nem. És el tudom határolni magamtól azokat a fajta véleményeket és nézeteket, amit, hogyha úgy zsigerileg belegondolok egy pillanat alatt, hogy jó, ez én vagyok, ezt tudom hitelesen képviselni, ez jó érzéseket kelt bennem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, vagy nem. És ami olyan, hogy nem, akkor attól el is határolódom, és jöhet azzal kapcsolatban később bármilyen meggyőzési kísérlet, próbálkozás, bármi, végül az lesz a vége, hogy nem, ez nem lenne önmagammal integritásban lévő dolog, úgyhogy maradok az önazonosságnál, és szerencsére ez be is vált teljesen. Úgyhogy én azt tudom ezzel kapcsolatban tanácsolni bárkinek, hogy az első zsigeri megérzésre érdemes hallgatni.
2: Tehát itt is bekapcsolnak akkor az ösztönök is.
3: Abszolút, igen.
2: Igen, tehát már az edukálás részénél nagyon fontos az, hogy saját magunkra hallgassunk, és igyekezzünk, ahogy mondtad is, a saját véleményünket kialakítani, már akár a pocakban lévő korszaktól is.
3: Abszolút.
2: De arra lennék kíváncsi, hogy a kötődő neveléssel kapcsolatban mik azok, amik mentén jelenleg mentek a mindennapjaitokban, a hétköznapjaitokban. Milyen ufóságaitok vannak, ugye így is szokták titulálni jelenleg a válaszkészen nevelő szülők csoportját, az UFO szülőket.
3: Igen.
2: Szóval szeretném megkérdezni tőled, hogy akkor mik azok, amiket be tudtál emelni, amik számodra önazonos információk voltak, és hogyan sikerül ementén lavírozni a hétköznapokban?
3: Hosszú lesz a lista, készülj. Ugye rögtön, tehát magának a kötődő nevelésnek a szemlélete az, hogy a gyermekre mind értékre tekintünk, nem pedig egy olyan kis jövevényre, akit szabályozni kell, regulálni kell mindenféle módon. Tehát azt a szeretetteljes kötődést törekszünk kialakítani, ami egyébként annyira magától jön, annyira ösztönös, hogy nem kell rajta gondolkodni. Aztán nálunk egy különlegesebb téma indította ezt az egész történés sorozatot, amivel eljutottunk máig, és ez nem más volt, mint az otthonszülés. Ez egy érdekes és megosztó témakör. Abszolút. Én úgy keveredtem az otthonszüléshez, csak nagyon röviden aztán folytatom még a listát, hogy nagyon sok statisztikát végignéztem, a szülésekkel, szülésélményekkel kapcsolatban, mind objektív, mind szubjektív szempontokat figyelembe véve, és hamar arra jutottam, főleg, hogy ugye most már nincsen szabad orvosválasztás az édesanyák számára, tehát nincs meg az a bizalmon alapuló korábbi viszony egy orvossal, amire korábban lehetett alapozni, hogy én nem feltétlenül szeretném az állami ellátást igénybe venni, aztán nézelődtünk magánellátás egyebek mentén is, és végül valahogy oda keveredtem az otthonszüléshez, amivel kapcsolatban egy személyes élmény is szembejött velem, egy gyerekkori legjobb barátnőm Lagziának másnapja reggelén, a közös reggeli során egy család mesélte a kisebbi gyermeküknek az otthon születésének a csodás élményéről. Ez megragadt, ez az információ, és amikor a kutakodásom eddig a fázisig jutott, akkor ez bevillant, és adtam neki egy esélyt, hogy akkor körbe nézek erről, majd még nagyon szívesen mesélek később, mert egyébként csodálatos élmény volt.
2: Mindenki.
3: Aztán ide tartozik még a kötődő neveléshez szorosan a hordozás, a baba hordozás, ez már egészen pici kortól szóba jöhető opció, sőt nem csak hogy szóba jöhető, hanem nagyon-nagyon meg tud könnyíteni bizonyos nehéz pillanatokat. Valószínű, a titeket hallgató édesanyák többsége ismeri azokat a pillanatokat, amikor vigasztalhatatlanul sír a pici, nem tudod, hogy mit tegyél vele, csak karban van-e, de még nem szoktad meg a kis súlyát, és már teljesen ki vagy merülve fizikailag, a karjaid már abszolút kezdik feladni a szolgálatot, de ki szeretnél tartani? Na, ilyenkor óriási George Joker a hordozás, számos egyéb előnye van, amellett, hogy a kezeid felszabadulnak, és ugye fizikai megterheléstől mentesít, hiszen a szellemi érésre, mozgásfejlődési érésre és rengeteg egyéb szempontra gondolva is nagyon sokat lehet belőle profitálni.
2: Azt mondod, hogy a mozgásfejlődésre is. Ez azért nagyon szimpatikus egyébként, mert hogy nagyon sokszor hallhatunk olyan ellenvéleményt a hordozással kapcsolatban, hogy hát le van oda kötözve, baba nem tud mozogni, és most azt mondod, hogy ez mégiscsak jó a mozgásfejlődésének.
3: Igen, mert képzeld el, ebben a témában is sokat igyekeztem kutakodni, sajnos egy picit később jött egy-egy infó, mint ami úgy igazán ideális lett volna, nem baj, kihozzuk belőle a legjobbat, viszont a mozgásfejlődés az mindig az idegrendszeri érésnek a következménye. Tehát én meg akarhatom tanítani a gyermekemet mászni, ülni, járni, ha még az idegrendszere nincs olyan érettségi szakaszban, akkor ez nem fog összejönni, vagy csak valami suta, nem természetes mozgás fog belőle kisülni, amivel aztán járhatunk gyógytornászhoz, vagy egyéb szakemberhez, hogy ezt kijavítsuk, és az idegrendszeri érést azt nagyon jól elő lehet segíteni azzal, hogyha megfelelő tapintási és mozgatási ingert kap a gyermek, és minden mellett biztonságban érzi magát, és ez egy az egyben a hordozás.
2: És úgy tudom, hogy a hordozás, illetve a kötés módszerek azok nem csak a már megszületett babával alkalmazhatók, hanem akár a pocakot is lehet tehermentesíteni.
3: Így van. Egyébként nekem nagyon szerencsés várandóságom volt, abszolút nem volt megterhelő számomra, de látom nagyon sok anyukánál, hogy így fáj a dereka, úgy húz a pocakja, és ezeket a csodálatosan szép ráadásul gyönyörű szemegyönyörködtető kendőket lehet akár pocaktámaszként is használni. Vannak egyébként erre konkrét ilyen eszközök is, de ha már hordozunk és van egy gyönyörű kendőnk, akkor miért ne használnánk több fronton, és nagyon szuperül elő lehet segíteni a saját tehermentesítésünket fizikailag.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Gyenge Andreával, aki mesél arról, hogy a pelenkázás is lehet környezettudatosabb, illetve beszámol az igény szerinti szoptatással kapcsolatos tapasztalatairól is, ami kiemelten fontos, hogy nem csak a baba igényeiről szól.

0: Sportrádió.
1: Halljuk tovább az ufóságaitokat.
2: Mint mondtam neked, a környezettudatosság is egy fontos szempont a mi életünkben. Abszolút nagyon távol állunk attól, hogy zero waste-ek legyünk, ami nagyon szuper lenne, hogyha egyszer megvalósulna, de erőn felül én azt érzem, hogy még ez most távol állna tőlünk. Viszont ennek szellemében a mosipelus, mint témakör felmerült, ez mosható pelenkát jelent, ezt mosipelusnak szokták a benfentesek becézni, és a mosipelus használatával ugye el tudjuk kerülni azt, hogy azt a közel egy tonnányi pelenka, keletkező pelenka hulladékot, ami ugye veszélyes hulladéknak minősül, azt megtermeljük, mi alatt a gyermekünk szobatisztává válik.
1: Hol lehet elérni egy ilyen kezdő csomagot akár mosiperusozáshoz?
2: Hát képzeld el, hogy rengeteg fórum van erre, nagyon sok webshop kínál olyan kezdő csomagot is, amit akár egy teszt csomagként tudsz kiváltani, szóval egy tényleg nagyon alacsony összegért, elpostázzák neked, nyilván a postaköltséget tálod oda-vissza, sőt, olyan is van, aki teljesen ingyen ezt vállalja, elpostázzák neked, utána majd aztán ő korrektül ki is tisztítják, tehát mivel neked még nincsen rutinod, nem feltétlen elsőre jól látsz hozzá a tisztává varázsolásához, de itt kapsz több fazont, több méretet, hiszen a babák mások vannak, nyúlánk babák, húsis babák, kicsit tömzsibb babága, vannak akiknél nagy a combi húsi, tehát ez, ugye láthatunk minden baba gyönyörű, de más-más testalkatokat, és ki tudod próbálni, hogy számotokra mi az, ami jól fekszik, ami kézre eső, ráadásul ugye az is fontos, hogy ne az legyen, hogy azt nézed, hogy úristen, akkor most már erről mit csinálok, hogy pedig jellemzően ez egy hasonló mozdulat, mint amikor egy normál pelenkát ráadsz a gyermekre, és ezekkel a teszt csomagokkal nagyon szuperül ki is tudod próbálni, hogy a te gyermekednél mi az, ami beválik, és utána abból tudsz majd beszerezni, és képzeld el, hogy nagyon jó használt mosipelusos fórumok is léteznek.
1: Ahonnan az író szóba került.
2: Így van, ahonnan be tudsz szerezni akár olyan mosipelusokat, nyilván itt az állapotát figyelembe kell venni, de azért jellemzően olyan anyukák vannak, akik örömüket lelik abban, hogy rendben is tisztán tarthatják ezeket a kis pelusokat, és úgy is adják tovább, hogy az másnak is örömet jelentsen. És úgy is kapod meg ezt a kis használt mosipelust, hogy jaj, nagyon szuper, tök jó, ráadásul egyébként képzeld, hogy ezeket a mosipelusokat is be kell egy picit járatni, hogy a nedv szívásuk is jól kialakuljon, ezért jó pármosás rámegy eleinte, és itt már ez is megvan oldva.
1: A beavatás,
2: igen. Mondhatjuk így is, mi egyébként végül többnyire újakat vásároltunk, volt, amiből vettünk használtat is, de amikor megvolt, hogy milyen fazon válik be, akkor beruháztunk újakra, úgyhogy mindegyik teljesen jó, de én is mindet úgy teszem el, amit már kinőtt a kisfiam, hogy amennyiben el szeretnénk adni, az másnak is majd örömet tudjon jelenteni.
1: És mit gondolsz, hogy ez mennyi plusz energiát vesz igénybe? Mondjuk tudom, hogy ti eleve ezzel indultatok, tehát nem kellett áttérned a hagyományos pelenkázásról erre a formára, de mit gondolsz, hogy mondjuk egy édesanyának, aki most hall először akár a mosipelusról, mennyire lehet nagy energiabefektetés áttérni erre a ökológiailag is gazdaságosabb és tisztább módszerre?
2: Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon minimális. Tehát a mosipelusoknál, ami egyedül plusz energiát jelent a számunkra, az, hogyha például ugye széklet érkezik bele, kakis lesz, akkor azt ugye lemossuk ott hirtelen, tehát így nem tesszük félre, se ázni, se semmi, vagy hogy rögtön megy a mosógépbe, akkor nyilván jó, de akkor is jót tesz egy kis előmosás neki. Illetve azokat a betéteket, amelyekkel használjuk a mosipelust, bár itt ugye többféle van ahova többféle betét szükséges, van ahova kevesebb féle, mert mindenkinek ugye a saját szája, ez szerint kialakul a saját rutinja, azt kell összekészíteni, ez egy napi pár perces feladat. De abszolút nem megterhelő. Nálunk egyébként az első két pelus méretből mindig volt egy csomag eldobhatós pelenka. Biztosra mentünk, hogyha nem tudhatunk besokallunk-e, vagy elfelejtjük-e mosni, vagy bármi keresztül húzza a terveket, akkor legyen rá megoldás. Összesen használtunk szerintem 10 darab pelenkát, és aztán olyan barátoknak adtuk, akik tudjuk, hogy a hagyományos pelenkákat használják, és ők nagyon örültek neki. Mi ugyan igyekszünk senkire nem ráerőltetni a mi nézeteinket, hogyha kérdeznek, akkor mesélünk, de egyébként ők meg nagyon szívesen vették, hogy tök jó, van egy csomag plusz pelenka, mi nekünk pedig biztonsági érzetet adott az, hogy akkor nincsen semmi gond soha.
1: Kérlek, a válaszkészség következő lépcsőfokáról mesélj kicsit.
2: A következő lépcső azért némi szerencsefaktort is, azt kell, hogy mondjam, hogy igényel, és ez az igény szerinti szoptatás, hiszen nem minden édesanyának van meg a lehetősége arra, hogy igény szerint szoptasson akkor se, hogyha szeretne. Természetesen ez döntés kérdése is lehet. Itt most arról beszélek, hogyha valaki ezt kitűzte célul, és végül nem úgy alakult a sorsa, akkor tápszerrel is ugyanúgy lehet igény szerint táplálni egy gyermeket. Az igény szerintiségen azt értem, hogy akkor is annyit kap a picike, akár az anyatejből, akár a tápszerből, amire szüksége van. Tehát nem az időközönként, x óránkénti szoptatás vonalán mozgunk, hanem figyeljük a babának a jelzéseit, és amikor idáig eljutunk, hogy akkor éhségjeleket mutat, lehetőség szerint még korai éhségjeleket, tehát nem a kiakadás fázisát megvárva, akkor így a stressz is elkerül természetesen, ami ezzel jár, akkor tápláljuk a gyermekünket, de azt hozzá kell tenni, hogy az igény szerinti szoptatás még egy olyan csodálatos pluszfaktort is nyújt számunkra, ami a gyermek megnyugtatását, biztonságérzetét tudja szolgálni, elősegíteni, illetve a kapcsolódás. Természetesen egy nagyon fontos pont az anya és a gyermek között ezekben a pillanatokban, de ugyanez a tápszeres táplálásnál is működik, hiszen hogyha testkontaktban tápláljuk a gyermekünket, nem pedig mondjuk esetleg letéve, akkor ezt ugyanúgy tudjuk nyújtani a számára.
1: És fájdalomcsillapításra is tökéletesen lehet használni.
2: Pontosan.
1: Viszont ugye ez azt jelenti elsősorban, hogy a baba igényei szerint szoptatunk. Mennyire lehet beállítani, ez nagyon erős szó most pont a kötődő neveléssel kapcsolatban, de hogy hogyan lehet balanszírozni a hétköznapokban az édesanya igényei és a baba igényei szerint szoptatás között. Nyilván egy idő után megterhelő lehet, hogyha a baba esetleg túl sokszor, túl gyakran kéri a cicit. Ez beáll egy idő után? Vagy hogyan alakul?
2: Abszolút beáll egy idő után. Ezzel kapcsolatban nekem is voltak félelmeim és fenntartásaim, hogy mikor lesz már az a pillanat, amikor nem azzal telik minden egyes szoptatás, hogy ügyeskedem, hogy a másik mellemből érkező tej folyam az ne öntse el az éppen étkező gyermeket, de ez egy idő után egyébként nagyon szépen beáll, hiszen egy kereslet kínálat kialakul ebben a témában. Tehát amennyire megkapja az ingert az adott mell, ezért érdemes ugye mind a két mellet használni, amennyire megkapja az ingerlést az adott mell, olyan ütemben fog termelni tejet, és nem is kell megijedni attól, hogyha valakinek nincs meg ez a tejömléses fázisa, én tudom irigyelni őt, mert attól még ugyanúgy fog elég tejhez jutni a baba.
1: És édesanyaként kapásból ismét a gyermek igényeiről kezdtél el beszélni. Tehát mennyire kell, vagy lehet háttérbe szorítani ezeket a szükségleteket, és hogyan tudod menedzselni gyakorlatilag a te dolgaidat is a baba igény szerinti szoptatása mellett?
2: Biztos vagyok abban, hogy ebben édesanyja és édesanyja jelentősen eltérhet, hogy mennyire tud jó időmenedzsmentet összehozni. Én egy picit hajlamos vagyok átesni néha a ló túloldalára, és a saját szükségleteimet háttérbe szorítani a gyermekem szükségleteit szem előtt tartva. Ugyanakkor így utólag visszapillantva azt látom, hogy igen, ha ebben egy kicsit ügyesebb és tudatosabb vagyok, akkor ez mehetett volna jobban, de ezt ne úgy képzeld el, hogy mondjuk sírok szoptatás közben, mert hogy nem fürödtem 5 napja, hanem csak azt érzi néha az ember, hogy aha, én is éhes vagyok, a pici is éhes, hát nyilván ő eszik, és aztán elfelejtesz enni. Szóval, hogy ilyenek azért megesnek, de hogyha megfelelő támogató környezetünk van, ugye manapság ez az, ami megint csak a nukleáris családok időszakában egy nehéz témakör tud lenni, akkor ez rengeteget tud segíteni az édesanyának, de anélkül is, hogyha már egy támogató férjünk van, és nagyon-nagyon összeteszem a férjem miatt a két kezemet, mert ő aztán abszolút a támogató férj mintapéldánya, akkor már nagyon sokat tudnak tehermentesíteni az édesanyja válaszkész nevelése kapcsán.
1: Tehát amikor enni kell, akkor enni kell.
2: Igen.
1: Amikor inni kell, akkor inni
2: így
1: kell,
2: van,
1: és olyankor megfogják az akár kicsit pityergő babát is a szülő van. Társak, vagy a gondviselők, akik még igen. bekapcsolódnak a buliba. Értem.
0: Mi az az ECG-zés? Hogyan működik? Mennyire lehet ezt a hétköznapokban alkalmazni? Rövid szünet után megtudhatjuk a Molnár Gyenge Andrával folytatott beszélgetésünkből.

0: még több. Sport Rádió.
1: Jöhet a következő lépés?
2: Jöhet, természetesen. Aztán képzeld el, még a Mosi Pelushoz egy picit kapcsolódóan szembe kerültem egy nagyon érdekes témával, amit EC rövidítéssel találhatunk meg, hogyha utána olvasunk. Ez az Elimination Communication-nek, ami tükörfordításban ürítési kommunikációt jelent a magyar rövidítése, de a magyar megfelelője a természetes csecsemőhigiénia.
1: Na ez még egy rendkívül megosztó téma.
2: Abszolút.
1: Igen. Hogyan sikerül ezt az életbe hívni? Tehát hogy működhet egy olyan dolog, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag a baba után viszel állandóan egy bilit, hogyha kiléptek a lakásból, már mint hogyha ugye támogatni szeretnénk az ECZ-t. Ezt meg lehet oldani?
2: Nem csak a teljes idős ECZ-s működik. Az ECZ-s az egy, mint mondtam, természetes csecsemőhigiénia rendszer, ami annyit jelent, hogy amikor egy kisbaba megszületik, akkor az ember gyermek számára sem természetes dolog az, hogy ő maga alá ürítsen. Mint ahogy, hogyha megnézed bármelyik emlőst, csak akkor szokott maga alá piszkítani, hogyha már nagyon beteg valószínűleg. És ez az ember gyermeknél sincs másképp, tehát egy csecsemőt már zavar az, hogy neki a pelenkába, tehát maga alá kell pisilnie, kakilnia. Sajnos a magyar szokások között nem igazán ismert ez a szokás, hogy
1: teljesen new wave, tehát ez pár éve kígyózott be a köztudatban.
2: Igen, tehát ez abszolút egy újdonságnak számító dolog, holott 75 országban ez a csecsemőgondozásnak szerves része és teljesen magától értetődő folyamata. Ilyenkor annyi történik, hogy igyekszünk megfigyelni a gyermeket, hogy mik azok a kis jelek, amik rá jellemzőek akkor, amikor ő már nagyon annál a pontnál tart, hogy neki pisilnie vagy kakilnia kell, és ezek nagyon konkrétan és jól beazonosítható jelek egyébként, elképesztő. És amikor ezekre a jelekre ráismerünk, akkor lebontjuk róla a pelust, és egy arra megfelelő kis edény fölé, ami nem feltétlenül egy erre kitalált bilide, mivel Ázsiában van nagyon nagy hagyománya, sőt, tehát ilyen örök életre szóló hagyománya ennek a babagondozási módnak. Van ilyen ázsiai bilinek nevezett kis eszköz. Nem csak ez, hanem akár egy kis tálkát, vagy bármit erre kinevezünk, akkor afölé tartva, természetesen odafigyelve az ideális testtartásra, ezt meg lehet tanulni, vannak erre nagyon jó kis tanfolyamok, akkor megmutatjuk neki azt a lehetőséget, hogy nézd csak kicsim, ide is lehet akkor pisilni vagy kakilni, és hosszú távon ezt úgy tudjuk bebiztosítani, hogy ehhez egy hangjelzést társítunk. Itt viszont nagyon fontos az, hogy kétféle kondicionálás létezik, ugye a klasszikus és az operatív. A klasszikus a Pavlov féle, az biztos mindenki ismeri, amikor a kutyusnak ugye a csengőt megcsengetik, mert hogy érkezik az étel, és ezért a kutyusnak elkezd folyni a nyála egy idő után, akkor is a csengő hallatán, amikor ételről szó sincs. Ezt hívják klasszikus kondicionálásnak, nem erről van szó, hanem egy operatív kondicionálás történik a gyermeknél, ami egy döntés lehetőségét nyújtja számára, tehát amikor ő látja, hogy ideálisak a körülmények, tehát itt vagyok, fog engem anyuapu, itt van alattam a megfelelő edényzet, és egyébként abban a testhelyzetben vagyok, amiben nekem kényelmes és nagyon könnyű, mert egyébként ez könnyíti számukra az ürítést, könnyű pisilnem, kakilnom, és hallom ezt a hangjelzést, akkor, hogyha kell, és én szeretnék, akkor üríthetek. Ami még fontos, hogy eredetileg az operatív kondicionálásban nem csak jutalmazás, hanem büntetés is szerepel. Igen, míg az EC-nél, mivel ez egy válaszkész gondoskodási mód, a büntetés az abszolút ki van zárva, sőt, egyébként jutalmazás sem történik, mert maga a folyamat jutalmazó a gyermek számára.
1: Természetessége.
2: Igen, hiszen ez egy természetesen végbe menő folyamat, ettől nyugodtan megdicsérhetjük a picinket. De egyébként nem erre alapozunk, hanem arra, hogy ezt a természetes igényét, ezt segítünk neki kiszolgálni, ráadásul ugye könnyítjük neki ezt az egész folyamatot, mert egy ilyen guguló pozíciót segítünk neki fölvenni, vagy ahhoz hasonlítót, nyilván itt ülésről szó sincs, megfelelően megtámasztjuk a picit, gerincét nem terheljük, viszont hogyha valaki egy picit nyitottabb szemmel jár egy-egy országban, akkor láthat akár ilyen guggolásra alkalmas vécéket, vagy kis sámlikat, amit a lábuk alá tesznek az emberek, és ez azért van, mert az legalsó bélszakasz kiegyenesedik abban a pillanatban, amikor egy ilyen guggoláshoz hasonló testhelyzetet veszünk föl, és itt sokkal könnyebb az ürítés akár egy felnőtt, akár egy gyermek számára. És ezzel ugye megint csak könnyíteni tudunk az ő kis életén. És képzeld el, Brigi, hogy rengeteg hasfájást megspóroltunk, mióta ECZ-zünk. Mi a kicsinknek a 4 hetes korában kezdtük kereken, akkor szedtem össze a bátorságom, hogy na jó, akkor most már ezt a megfigyelést, ezt megcsináljuk. És akkor belevágunk magába ebbe a rendszerbe, egy fél napon keresztül ugye több ilyen kört, hogy fel kell a gyermek, aztán ugye ott rögtön mutatkozik egy vágy arra, hogy akkor ő, vagy szüksége arra, hogy akkor ő pisiljen, kakíjon. Aztán ugye eszik, akkor ez megint, és akkor ilyen ciklusok vannak, alvás és alvás között, több ciklust megfigyeltünk, ilyenkor egy valami gyorsan átázó dolgot érdemes a gyermekre adni, vagy akár lehet pucérpopóval is, csak ez a kisfiúknál ugye a szökőkutazás lehetősége miatt nem biztos, hogy a legjobb választás, de egy tök sima tetrapelenka egyébként ezt a szerepet nagyon jól betölti.
1: Hiszen eleinte még úgy sem szaladnak el.
2: Így van, még éppen. És ilyenkor, amikor észrevesszük, tehát nyilván ilyenkor fokozott figyelemmel vagyunk a babánk iránt, és amikor észrevesszük, hogy na, akkor most történt egy pisilés, vagy most történt egy kakilás, akkor ugye gyorsan lejegyzeteljük valamilyen formában azt, hogy értem, akkor mi előzte ezt meg? Milyen kis ficergés, milyen kis hangadás, kis nyöszörgés, bármi nagyon-nagyon jellegzetes egyébként minden gyereknél. És amikor pár ilyen megfigyelési kört megtettünk, akár egy ciklus is elég lehet, hogyha valaki nagyon pró, én azért nem voltam, és innentől akkor azt mondhatjuk, hogy jó, akkor megvan a, begyakorlom a mozdulatot, hogy teszem a Billy fölé, hogy ez biztonságos legyen, illetve neki ideális, anatómiailag helyes, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jött a pisi.
1: És gyakorló édesanyaként is megdöbbenve hallgatom egyébként ezt a témát, nálunk ez az ecézés, ez abszolút kimaradt. Én későn is kaptam erről információt, illetve nekem egy hatalmas kihívásnak tűnt a leírás alapján, de ahogy mesélsz róla, esküszöm, kedvet kaptam hozzá.
2: De tényleg abszolút magától értetődő, szóval most vagy abba fektetsz energiát, hogy utána a pisiska kispelust lecseréled, helyre teszed, attól függ, hogy mosizol, nem mosizol, stb. Vagy egyszerűen kapcsolsz, rendben kicsim, megyünk, akkor csináljuk, és akkor bilizünk egyet.
1: De én azt tanultam, hogy a szobatisztulási folyamatnak ugye agyihírési folyamata is van, tehát hogy a gyermek mentálisan és lelkileg és minden, hogy is megérik arra a feladatra, hogy egyszer csak szobatiszta legyen. És azért hallgatlak megdöbbenve, mert hogy ezt ugye sokkal későbbre datáljuk, tehát
2: abszolút.
1: A jelenlegi felfogás szerint ott tart a dolog, hogy 2-5 éves kor közé tesszük a szobatisztulási folyamat mentális érését, ezzel pedig most azt hallom tőled, hogy akár 4 hetes babák is mondhatni pelenkamentesen, szobatisztán képesek létezni?
2: Sőt, újszülött babák is. Képzeld el, hogy van 2 olyan barátnőm, akinek az én elvetemültségem elég volt, és azt mondták, hogy na jó, hogyha ez neked megy, nekünk is fog, meg természetesen igyekeztem nagyon biztatni őket, hogy higgyétek el, nem vagyok csodatévő, csak adjatok egy esélyt a dolognak, ha amúgy szimpatikus, és ők már egészen párnapos kortól elkezdték ezt csinálni a picikéjükkel, tehát működött. Tehát ebben semmi csodatétel nincsen, csak itt a legtöbbek számára és számunkra is azért volt ez egy ilyen teljesen vakfoltos témakör, mert Magyarországon ez nem egy elterjedt csecsemőgondozási mód, ahogy mondtam, 75 országban csinálják ezt is, nem csak a természeti népeknél, hanem tényleg mondjuk egy Kínát azért nem mondanék kis országnak, és mégis ez működik.
1: Lenyűgöző.
2: Igen, igen, hihetetlen számomra, hogy mennyire okosak a babák, mindig meg szoktuk állapítani a férjemmel, hogy bődületes, hogy már milyen potenciállal jönnek a világra ezek a kis csodák.
1: Hamarosan folytatjuk magazinműsorunkat Molnár Gyenge Andreával, akivel arról beszélgetünk, hogy a kötődő nevelés elsősorban fizikai szükségleteit figyelembe vevő módszerei mellett hogyan elégítsük ki a gyermekeink feszültségoldás iránti és kapcsolódás iránti szükségleteit is.

0: Szóval eddig beszéltünk az igény szerinti szoktatásról, a hordozásról, a mosiperusról és az EC-ről. Na, azt mondd meg, hogy emeli, befér bármi.
1: Hát, mondhatjuk, hogy igen.
0: Ugye ezek elsősorban én úgy látom, hogy a fizikai szükségleteket támogatják a gyermeknevelés esetén. A kötődő nevelésnek én úgy tudom, hogy ez az egyik elsődleges követelménye, ez nagyon rosszul hangzik, de hogy a kötődő nevelés a gyermekeknek, a babáknak a fizikai szükségleteit elégíti ki elsősorban. Nyilván ennek a kellemes hozadéka, hogy ez hat arra is, hogy a lelki dolgokban is támogató, és a kapcsolódást is erősíti, biztonságos kapcsolódás felé vezeti, hogyha az ő szükségletei megfelelő számára megfelelő módon vannak kielégítve. Van-e valami, ami a lelki oldalt támogatja, a kapcsolódásokat támogatja a kisbabával?
1: Nagyon jó kifejezést használták. Képzeld el, hogy pont kapcsolódó nevelésnek nevezik azt az eszmerendszert, illetve azt a hozzáállást, ami ezt elő tudja még jobban segíteni, hogy a gondviselő és a gyermek egy mélyebb szinten megértse egymást és kapcsolódjon. Ugye az eddigi eszközök is nagyon jó ráhangolódást tudnak nyújtani a gyermekünkre. Akár a hordozásra gondolunk, ugye ott is nézik a kis jelzéseit, és akkor még az idegrendszer érését is segítjük, testkontaktban vagyunk, szuper csodálatos. Ugye az igény szerinti szoptatásra gondolunk, ugyanez, megint csak fájdalomcsillapítás, kötődés, stb. Az EC, megint csak ráhangolódunk, jobban megértjük a gyermekünket, tudjuk, hogy most azért sír, mert nem azért, mert úgy állnak a csillagok, bár olyan is előfordul természetesen, hanem azért megpisilni, akarnia kell. Viszont vannak olyan pillanatok, amikor még ezt is kevésnek tudja érezni valaki, hogy én úgy érzem, hogy mindent megadtam. Igény szerint szoktatok, hordozok. Még az EC-re vagy a megfelelő ütemű perus cserére is odafigyelek, és mégis valami nem klappol. Ilyenkor tud segíteni a kapcsolódó nevelés. És ez egy olyan...
0: És ez nem ugyanaz.
1: Ez nem ugyanaz, nem ugyanaz. Igen, a kötődő nevelés, ahogy fogalmaztál, főként a fizikai szükségleteket elégíti ki, ami magával hozza ezeket a dolgokat. Azonban a kapcsolódó nevelésnek olyan eszköztára van, ami abban segít, hogy egy mély, empatikus megértés tudjon kialakulni a gyermek és a szülő között, akár oda-vissza, természetesen ennek a generálója nagyon-nagyon sok ideig a szülő, viszont ugye a gyermekek másolják a szülőt, ugye a példamutatás alapján tanulnak viselkedésformákat a környezetükből.
0: A minták.
1: A minták beindulnak rögtön egészen pinduri kortól, és a kapcsolódó nevelés eszköztára viszont tud nekünk óriási segítséget nyújtani az előzőek mellett, hiszen ilyenkor a gyermekek feszültségoldását szolgáló sírás meghallgatással tudunk könnyíteni a kicsinknek a lelkén, aztán odafigyelünk arra, hogy eleget nevessen egy nap, a nevetését is meghallgatjuk, és ezt is megint csak mi fogjuk elősegíteni.
0: Igen, ugye azt mondják, hogy ha valakivel egyszer az életben egy jót nevetsz, akkor a kapcsolatotok szintet lép.
1: Így van, ez abszolút, én is így gondolom. Aztán gyermekidő is egy nagyon jó eszköz, szintén kapcsolódik a nevetéshez, de ez nagyon sok esetben akár egy-egy trauma feldolgozásában segíti a gyermeket. Aztán ide sorolhatjuk még a szülő mentális egészségét szolgáló páros meghallgatást, úgyhogy a szülőre is gondol ez a rendszer. A kapcsolódó nevelés alatt nem azt értjük, hogy a gyermeket csak úgy hagyjuk szabadjára, és csináljon, amit akar. Természetesen az életkor szerinti kíváncsiságot igyekszünk kielégíteni, stb., de egy szelíd határszabás, mint eszköz is a kezünkben van. Tehát itt ugyanúgy mi vagyunk azok, akik őt terelgetjük azon az úton, ami a közös életünk felé vezet, mint család, viszont nem is egy drákói szigorral neveljük azt a gyermeket, és azt akarjuk, hogy ülj le is maradj csöndben. Tehát e között egy nagyon jó egyensúlyt jelent ez az eszköz is, hogy szeliden szabunk nekik határt. És ebben is kapunk segítséget például a kapcsolódó neveléstől.
0: Nagyon soknak hangzik, amiről meséltél. Te ugye már nagyon korán elkezdtél informálódni, tényleg tudatosan készültél az anyaságodra. Hogyha az ember el szeretné kezdeni anyaként kötődő nevelést a gyakorlatba emelni, hogyan érdemes elkezdeni? Hogyan ne riadjunk meg ettől a rengeteg információt, amit akár most kaptam én tőled?
1: Azt gondolom, hogy megint csak először azt a szűrőt vessük be, hogy nekem mi önazonos, és mi az, amivel én egyet tudok érteni zsigerileg, mert akkor ez már természetesen mindenkinek egy nagyon jó szűrő. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat lendít azon, hogy az embernek kiegyensúlyozott legyen a szülősége, hogyha önmagán sokat dolgozik, akár előzetesen. Tehát itt ugye az önbizalom kérdése rögtön előtérbe kerül, hiszen van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy ecézzek? Van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy szoptassak? És így tovább, ez minden egyes témakörnél felmerülhet, és hogyha erre megfelelő figyelmet fordítunk, akár terápiás jelleggel, akkor ez viszont el tud vezetni oda, hogy magabiztosak leszünk a döntéseink kapcsán, és így az információ szűrésünk is egy más szintre tud kapcsolni.
0: Tehát nem kell mindent egyszerre bevezetni, hanem ami először szimpatikus és megragadja a figyelmünket, azzal érdemes elkezdeni, és hallgatva az ösztöneinkre elindulni az úton.
1: Így van, abszolút. Tehát nálunk is még van egy témakörünk is, képzeld, ami még nem is került terítékre, amik később jöttek be a képbe, és teljesen jól működött. Tehát, például képzeld, ilyen volt a baba jelbeszéd, ezt a kommunikációs formát is nem olyan régen kezdtük el alkalmazni, részt vettünk ezzel kapcsolatban tanfolyamon, aztán ilyen volt a szabad mozgás ismerete, nyilván már a hozzátáplálás hozza magával a BLV-t, tehát a falatkás igény szerinti hozzátáplálást, szabad mozgás biztosítása is ide tartozik.
0: Nagyon izgalmasan hangzanak ezek is. Még egy-egy beszélgetést tudnánk ezekből csinálni, de lehet, hogy ami késik, nem múlik.
1: Benne vagyok.
0: Tehát a kapcsolódó nevelésre visszatérve egy gondolat erejéig annyit szerettem volna észrevételezni, hogy olyan, mintha a kötődő nevelésnek ugye egy idő után vége lenne. Tehát ha a gyermek megtanul elmenni önállóan vécézni, üríteni, akkor az ECI időszakának leáldozott. Igen. A hordozás szintén egy idő után leáldozni látszik, hiszen nem cipelhetjük 30 éves korukig a gyermekeinket.
1: Igényszerinti szoktatás, illetve igényszerinti tápszeres táplálás szint úgy.
0: Igen, tehát a kapcsolódó nevelés az lehet egy folytatása, vagy egy továbbvitele a kötődő nevelés, a szükségleteket kielégítő alapkövének?
1: Teljes mértékben. Tehát ugye egymás mellett is remekül működnek, ugyanakkor, amikor már kikopnak ezek a jellegű kötődési formák, akkor ott van a kapcsolódó nevelés. És képzeld el, hogy ez egy egész életen átvihető dolog.
0: És sosem késő elkezdeni?
1: Sosem. Hát bátran vágjon bele bárki, akármilyen korú a gyermeke, ha már 10 éves, akkor is nyugodtan.
0: Andi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Nagyon sok izgalmas dologról számoltál be. Én azt kívánom, hogy az ösztöneit kísérjenek továbbra is az anyaságodban, és szerintem hallunk még felőled. Nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentél nálunk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Molnár Gyenge Andrea gyakorló édesanyával hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Augusztus 1-től 20 millió és 250 millió forint közötti beruházási támogatásra pályázhatnak a magyar bortermelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a forrás új technológiák beszerzésére, alkoholmentes termékek fejlesztésére és környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére használható fel. A támogatási kérelmeket innovációs tervvel együtt akár konzorciumi formában is be lehet nyújtani augusztus 31-éig az Agrártárca felületén. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint. A tárcavezető elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv közbeszerzésein az eddigi domináns piaci szereplők már nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövőben a nagyobb munkákra is képes hazai vállalkozások fejlődnek ki. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzi

0: miniszter tájékoztatása szerint a döntés már megszületett, a rezsicsökkentés kibővítésének költségvetési hatása pedig körülbelül 10 milliárd forint lesz. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 6 óra is elmúlt már, vasárnap reggel együtt kezdjük a napot. Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Szedjük össze majd hamarosan a nap szülötteit, aktuális információkat, köszöntjük a névnaposokat is, úgyhogy nem érdemes messzire menni.
1: Sok a szeret.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Szép vasárnap reggelt kívánok itt a Start Rádió. Sok zenét, és most még többet játszunk augusztus 2-án, amikor a Lehellek a névnaposok. Rajtuk kívül a Máriák, a Gusztávok, az Özsébek, az Alfonzok és a Lélek is ünnepelnek ma.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Augusztus 2-a van. Ezen a napon született Agárdi Gábor, Jászai és Kossuth Díjas színész, a Nemzet színésze. Farkas Bertalan, magyar űrhajós, első magyar űrhajós, 1949-ben látta meg a világot, 1925-ben pedig Vámosi János énekes, aki feleségével, Zárai Mártával a magyar könnyűzenei élet jelentős alakja volt.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel, bizony vasárnap reggelén is. Hát remélem, ez senkinek nem egy rohanós nap, lehet ilyenkor picikét mondjuk piacozni, ott összefutni barátokkal, ismerősökkel, vagy csak úgy pihengetni. Én ígérem, hogy hasznos információkat és jó zenéket hallhat közben.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csak nem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a pullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze Város Történeti Múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Elhagytuk 7 órát itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Vasárnap reggele van, ilyenkor azért bízom benne, hogy kényelmesebb lehet egy picikét tovább otthon az ágyikó, lehet nyújtózkodni, egy picikét úgy megadni a módját, indulhat lassan a reggel, én pedig hozhatok jó zenéket a folytatásban is.

0: az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt kívánok a Start Rádióval! Moriesu Hajime további fél évig az ázsiai kupa végéig marad a japán labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, döntött a japán labdarúgó szövetség. A kontinens torna után Oive Go veszi át az együttes irányítását. Japán még a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában 2-1-re kikapott Brazíliától.
1: Sok a szene, sok!

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Augusztus 2. napja van már, szombat. Ezen a napon Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. 1907-ben rendeletben szabályozták, hogy házasságot kötni csak egy pap és legalább két tanú jelenlétében lehet. És ezen a napon Potsdamban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak vezetőinek csúcs találkozója 1945-ben.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, sok zenével és persze a mai reggel folyamán is még többel. Nem sokára 8 óra lesz. Ébredjünk együtt ma is, egy jó, finom, friss kávé azért sokat segíthet a nap indításában, és remélem, hogy senkinek nincs sok dolga így a hétvégére való tekintettel, úgyhogy lehet nagyokat pihenni.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

8 órát is elhagytuk, jó reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel vasárnap reggel is. Információkat szedtem össze erre az órára, úgyhogy érdemes a Start-tal maradni. Sok a szerep.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
4: Reklámot hallottak. Sok a szene, és még több.
5: Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Ha fáradtak vagyunk, mi a jó? Szunyókálni vagy mozogni? A délutáni szunyókálásnak számos pozitív hatása lehet. Már egy kb. Fél órás alvás is elegendő ahhoz, hogy újult energiával tudjunk szembenézni a napi kihívásokkal. Fontos azonban, hogy a szundikálás ne tartson túl sokáig, különben megzavarhatja az éjszakai alvást, és inkább a negatív hatásokat fejti ki. Mindjárt nézzük, hogy a mozgásnak milyen szerepe van a kimerültség ellen.

0: reggelt kívánok itt a Start Rádió. Amikor a fáradtság urrá lesz rajtunk, nem mindig gondolunk arra, hogy a mozgás is megoldás lehet, pedig a testmozgás még akkor is, ha csak egy könnyű séta a szabadban, számos jótékony hatással bír. Az oxigén felvétel fokozódik, a vérkeringés javul, és ennek eredményeként a szervezet jobban működik. Ráadásul a mozgás endorfint szabadít fel, amely természetes módon javítja a hangulatot és csökkenti a stresszt.
1: Sok a szene, sok a szene, és még több.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, pillanatok kérdése is 9 óra lesz, én bárra köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. A hét első munkalapját is együtt kezdhetjük, holnap is jövök majd, reggel 6 órakor.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start rádió.
0: Hú, de laza.
2: Hey, yo, big wave. Yeah. To the mic on.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión indul a napi laza. Ma is hozom a jó zenéket és az aktualitásokat a mai nappal kapcsolatban. Rádiózzunk együtt hangerőt a készülékekre.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Reklámot hallottak.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szólítva. Néhány érdekesség, nyitjuk mai kalendári munkablakát. 1949 mai napján született Farkas Bertalan, a mindeddigi egyetlen magyar űrhajós, vagyis hát eddig nevezhetük így, ugyanis Kapu Tibor azért rácáfolt erre. Illetve 1907-ben rendeletben szabályozták, hogy házasságot kötni csak egy pap és legalább két tanú jelenlétében lehet, immár több mint 100 éves hagyomány ez is. Ezek voltak a mai nap érdekesebb feljegyzései. Ne.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Zene és még több a Start Rádión, ez a napi laza. Lassan az első óránk végéhez érünk, de meg annyi jó zene még velünk a folytatásban is, és persze a névnaposokról se feledkezünk meg. Ma a Lehelek, illetve a Máriák lehetnek a köszöntötjeink. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok én is, és itt vagyok a következő órában is, sok jó zeneve készítve.

0: és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Folytatódik a műsor ebben az órában is, meg annyi oldal velünk van, nem sokára az egészségünkre fókuszálunk, a probiotikumok ma is a témánkban, rádiózzunk együtt.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: legtöbb a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség az egészség megőrzés jegyében. A szakemberek szerint intim probiotikumok használatára lehet szükség hölgyeknek, néhány esetben például antibiotikum kúra után, uszodába járáskor, mert ilyenkor a hüvelyflóra egyensúlya felborul. Többféle készítmény elérhető a patikákban, van tabletta, gél és szájon át szedhető kapszula is. Ezeket általában 7-14 napig ajánlott alkalmazni, de van olyan termék is, amiből elég 1-4 naponként. Optimális, ha a készítmény tartalmazza a probiotikumot és a táplálást szolgáló prebiotikumot is. Ezek használatával helyreállhat a pH és csökkennek a kellemetlen tünetek. Erre érdemes figyelni és jó észben tartani, jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszol. A második óránk végéhez is elértünk ezennel. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt mintegy két órát, holnap is jövök persze, de addig is jó rádiózást a folytatásra, és lassan jó étvágyat az ebédhez. Sok.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 31-e péntek, téli 12 óra van. Újabb fekvőrendőr segíti a biztonságos közlekedést Békéscsabán. Félidőhöz érkezett a Békési Rendelőintézet felújítása. Újrahasznosítás és kreatív varrás a megyei könyvtárban. Fejlesztések indulnak a szeghalmi óvodákban és bölcsödében. Már is mondom a részleteket. Békéscsabán újabb forgalomlassító bordát helyeztek ki. Erről számolt be Bálint József, alpolgármester, önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy rendszeresen érkeznek hozzá kérések fekvőrendőrök telepítésére, és kiemelt feladatának tekinti a közlekedés biztonságának növelését. A 9. számú választókerület lakói gyakran kérik a gyorshajtók visszaszorítását szolgáló forgalomlassító elemek kihelyezését. A képviselő hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök telepítése összetett folyamat, a bejelentést követően szakemberek mérik fel a helyszínt, vizsgálják meg a közvilágítás meglétét, a környező ingatlanok elhelyezkedését, valamint azt is, mennyire van közel kereszteződés. Közösségi oldalán ismertette, hogy a 9-es körzetben az elmúlt időszakban az Avar és a Cucor utcában már kihelyeztek forgalomlassító bordát, most pedig a választókerületi célelőirányzat terhére a Lóránci utcában is új fekvőrendőr készült el. A békéscsabai közgyűlés 2 éve módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, és kijelölt olyan intézményesen gondozott területeket, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni, vagyis tilos a fűre parkolni. A szabályok betartását azóta folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén nem csak figyelmeztetik, hanem meg is büntetik a szabálytalankodókat. Ennek ellenére vannak olyan részek, ahol továbbra is sok az engedetlen autós. A rendelet módosítására azért volt szükség, mert az autók kikoptatták a füvet, illetve előfordult, hogy a járműveket ugyan parkolási övezeten belül tették le, de nem fizettek parkolási díjat. A kijelölt területek az intézményesen gondozott zöld felületek közé tartoznak, ahol a megállás és várakozás tilos. A szabályok bevezetésekor türelmi időszakot

alkalmaztak, a közterület felügyelők tájékoztatásokat helyeztek el a szabálytalanul parkoló autókon, és több száz esetben jártak el így. Ezt követően 2024-ben már 100-as, 2025-ben pedig 200-as nagyságrendben, még idén eddig 122 esetben indítottak közigazgatási eljárást a szabályok megszegése miatt, ismertette dr. Bacsa Vendrell jegyző. Elmondása szerint a vonatkozó törvény és a helyi rendelet alapján a hatóság először figyelmeztetést alkalmaz, ismételt elkövetés esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki. A gyakorlatban döntő többségben figyelmeztetnek, és csak az ügyek alig tizedében kerül sor bírságra. Félidejéhez érkezett a Békési Rendelőintézet komplex felújítása, amelynek keretében csaknem 300 millió forintból energetikai, esztétikai és szakmai korszerűsítést végeznek az épületben. Erről Kálmán Tibor a város polgármestere számolt be. Elmondta, hogy a rendelők és a várakozó termek megújítása mindenki számára érezhető előrelépést jelent majd. A bejáráson a beruházó szakembereivel tekintette át a már elkészült és a folyamatban lévő egységeket, és közölte, hogy a munkálatok a tervezett ütemben haladnak, bár több évtizedekkel ezelőtti kivitelezésből eredő probléma is felszínre került. Hozzátette, hogy a rendelőintézetet várhatóan október végén adhatják vissza a lakosságnak, hogy újabb hosszú időszakon át szolgálhassa a helyiek egészségét. A polgármester korábban ismertette, hogy a Békés Szakrendelő belső felújítása második ütem nevű projekt keretében korszerűsítik a gyógyászati központ és gyógyfürdő rendelőintézet belső tereit. A cél, hogy hatékonyabb és modernebb környezetben biztosítsák a járóbeteg szakellátást a város és a térség lakói számára. A beruházás eredményeként több belső tér is megújul, ami hozzájárul a szolgáltatások biztonságosabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelőintézet hosszú távon is szebb, korszerűbb körülmények között fogadja majd a betegeket.

0: A fenntarthatóság és az alkotókedv került előtérbe a Békés megyei könyvtár Vard újra elnevezésű workshopján. A 4 napos foglalkozás sorozaton a résztvevők megunt vagy megmaradt textilekből készíthettek egyedi használati tárgyakat, miközben új varrási technikákat is elsajátítottak. A július 28-a és 31-e között zajló program célja az volt, hogy a régi ruhadarabok, farmer anyagok, ingek, csipkék és különféle textíliák újragondolásával értékes, praktikus alkotások szülessenek. A foglalkozásokat Kácsorné Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. Elmondása szerint a sorozat az újrahasznosításról és a hagyományok ápolásáról szól, olyan tábor jellegű foglalkozásként, amelyre már varrásában jártas felnőttek jelentkezhettek. Farmer anyagokat, ingeket, blúzokat és csipkéket használtak fel, és mindenki saját elképzelés alapján készítette el a táskáját. A workshop kis létszámmal működött, naponta legfeljebb 4 fő dolgozott együtt, ami lehetővé tette a személyre szabott segítségnyújtást és a nyugodt alkotó légkört. A szervező hangsúlyozta, hogy sok ruhadarab lapul a szekrényekben, amelyeket már nem hordanak, de nem szívesen dobják ki. Ezekből közösen új használati tárgyak készültek, és fontos volt, hogy fiatalabbak és idősebbek egyaránt jól érezzék magukat. A varrás ma is hasznos, örömteli tevékenység, amely egyszerre fejleszti a kreativitást és erősíti a környezettudatos szemléletet, hiszen a résztvevők otthonról hozott textilekből alkottak valami újat. A résztvevők közül Maka Györgyi arról számolt be, hogy egy már nem használt nadrágból és egy családban feleslegessé vált inkből válogatta össze a bevásárlótáska anyagát. Ezekhez egy pettyes textil társult, majd a munka szabással indult, ami, mint mondta, bár hosszabb folyamat, mint maga a varrás. A Vard újra workshop során a résztvevők új technikákat ismerhettek meg, és megtapasztalhatták, milyen érzés régi, elavult textilekből maradandó és egyedi tárgyakat készíteni. Szeghalmon jelentős intézményi korszerűsítések kezdődtek meg, erről számolt be a település polgármestere Macsári József. Elmondása szerint az önkormányzat saját forrásból mindhárom óvodában felszereltette a klímaberendezéseket, és teljes körűen megújította az épületek villamos hálózatát. A polgármester közölte, hogy jövőre folytatódnak az óvodai fejlesztések, a tervek szerint kicserélik a belső nyílászárókat. Hozzátette, hogy a bölcsödénél és az új telepi óvodánál a kerítés építése is szerepel a megvalósítandó beruházások között. Újabb beavatkozás indult a vízhiány elleni védekezés részeként a Varga-Hosszai főcsatornán. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a munkák célja, hogy az ökológiai és az öntözési vízigények továbbra is biztosítottak legyenek. A friss vízkészlet a Tokföldi szivornyán keresztül jut el a Tokföldi öntözés tápcsatorna és a Varga-Hosszai főcsatorna vízrendszerébe. A vízpótlást azonban akadályozta, hogy a doboz alsó körgáti zsilip áteresze úszadékfával és vízinövényzettel eltömődött. A kialakult üzemzavar miatt a csatorna alsó szakaszának vízellátása korlátozottá vált, ezért elengedhetetlenné vált az áteresz kitakarítása. A vízügyi igazgatóság szakemberei saját kivitelezésben végezték el a munkát, az áterezt megtisztították, így a műtárgy ismét megfelelő kapacitással működik. A beavatkozásnak köszönhetően helyreállt a víz továbbadásának lehetősége, biztosítva ezzel a térség ökológiai vízpótlását és a mezőgazdasági vízszolgáltatást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszhatok, várom a zenék kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok, András vagyok. Minden autóban úton lévő hallgatónak kívánok balesetmentes közlekedést. Szóljon nekünk egy jó kis pörgős dal, köszi. Én köszönöm, jó utat kívánok. Neked is, és persze a többi autósnak is.

0: A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Anikó kérésével megyünk tovább. Sziasztok, Anikó vagyok. Szeretném megletni a férjemet a házassági évfordulónk alkalmából egy dallal. Boldog vasárnapot kívánok mindenkinek. Köszönöm, nektek pedig sok boldogságot kívánok.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk most el. Az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, Nagy Mária vagyok, és sok szeretettel köszöntöm az unokáimat egy jó kis nyári dallal. Köszi!

0: Küldj te is üzenetet a startradio.hu-n.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. És ma augusztus 2-án hozzalapoztunk a naptárunkban. Vasárnap van, sok boldogságot kívánunk Lehel nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Kisfalvi Krisztina, magyar színésznő, de ma ünnepel Ulma Mónika, magyar színésznő, és Alapi István, fonogramdíjas magyar gitáros, dalszerző, az Edda Művek tagja is ma ünnepel. Sok boldogságot kívánunk nekik.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallott.

Rádiókat, rádió, sok zene is, még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn az északi határ közelében fordulhat elő kis esélye, zápor, zivatar, de mellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. Holnap délután 35 és 40 fokig forrósodik a levegő.

0: magazin. Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 2-a, vasárnap van. Nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 134 évvel ezelőtt ezen a napon Charles Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. 119 évvel ezelőtt pedig ezen a napon rendeletben szabályozták, hogy házasságot kötni csak egy pap és legalább két tanú jelenlétében lehet. Ennyit az érdekességekről, és akkor már is zenélünk tovább.
2: Yeah!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

a Stolt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A múlt azért van, hogy tanulj belőle, és nem azért, hogy mindig azt éld. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sok.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán, még ebben az órában jön az AC/DC és a Big Gun. Érkezik a Duran Durantől a Sunrise, itt lesz Michael Jackson, a Corona és Eric Clapton egy-egy dala. Kellemes délután, jó hétvégét! A Starton az Ice House-zal kezdik ezt az órát. Itt az Electronic Blue.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot

Ez a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, hogy eddig azt hittétek, hogy a kínaiak nem ismerik a magasságot, hát most bebizonyították, hogy mégis, csak éppen nem félnek tőle. Nem olyan régen átadták a Huiyang Grand Canyon Bridge-et, a világ legmagasabban fekvő hídját. Ez a monstrum 625 méterrel magasabban van a föld felett, vagyis hogyha lejted a kulcsot, annak annyi, tehát már ne is számíts arra, hogy megtalálod. A híd 2,8 km hosszú, és annyiba került, mint egy kisebb ország GDP-je, kb. 100 milliárd forintba. De a kínaiak nem elégedtek meg azzal, hogy csak úgy átmenjenek rajta, turista látványosságot csináltak belőle, nem véletlenül egyébként. A terve az volt, hogy itt lesz a világ legnagyobb bungee jumping pontja, meghalnék. Aztán valaki kicsit túlpörgette az ötlet bőrzét, és jött a mondat, amit senki nem akart hallani. Mi lenne, hogyha kihagynánk a kötelet? Így született meg az extrém attrakció kötél nélküli ugrás, amihez csak egy hatalmas szivárvány színű háló várja a vállalkozókat. Én nem tudom, hogy miért pont szivárvány színű, biztos a színtévesztők miatt. A tesztek során egyelőre homokzsákokat dobáltak le, de így is bejárta a videó a kínai internetet, és vele együtt az országos felháborodás is. Az ugrás 20-50 méteres lenne, az ára kb. 75 ezer forint, és ennyit kéne neked fizetni, hogy leugorj. Azért még mindig olcsóbb, mint a normál bungee jump, csak az ugyan itt nincs kötél. Az üzemeltető szerint minden biztonságos, a háló elnyeli az energiát, köszi szépen, pont ez a mondat, amit nem akarok hallani, mielőtt leugrok. A nyitást egyelőre azért elnapolták, ami nem is a nagy baj. Nem tudom, mit lehet ilyenkor ugrás előtt kívánni? Sok sikert, vagy jó szelet!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakor különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A Egészségügyi Minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Megkezdte munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Diószegi Judit, a testület tisztelt elnöke az ülést megelőzően elmondta, hogy a bizottság célja a 2010 és 2026 közötti mulasztások, finanszírozási anomáliák és bántalmazási ügyek feltárása, valamint jogalkotási javaslatok megfogalmazása. Munkájuk során szakembereket és politikai döntéshozókat is meghallgatnak. A testület a záró jelentését várhatóan december 31-ig nyújtja be az országgyűlésnek. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán. Ebben az órában a Lighthouse Family érkezik az Ocean Drive-val, itt lesz Mikától a Big Girl, Szandrától a Mária Magdalena és Hevesi Tamás egy elgéti feldolgozása az Embertelen dal. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, jó hétvégét, már is folytatjuk Ross Stewarttal, itt a Have You Ever Seen the Rain?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene, és még több.
5: Start Rádió.

Ezt most a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Itt a legjobb hír azoknak, akik nem szeretik az orvosi rendelőt, de imádják a hullámvasutat. Ugyanis kiderült, a vidám parkok gyógyítanak. Egy amerikai professzor, David Bartinger, a Michigan State Egyetemről rájött, hogy bizonyos hullámvasutak segítenek a vesekköveseken. A sztori úgy indult, hogy pár páciens arról számolt be, hogy miután felültek egy vidám park klasszikusára, a Big Thunder Mountainre, hoppá, elmúlt a fájdalom. A kérdésem az, hogy miért ilyen hülyék, hogy felülnek komoly fájdalmakkal egy hullámvasútra, de ez már legyen az ő bajuk. A professzor egyébként nem hagyta annyiban, tovább kutakodott, fogta a kis 3D-s vese modelljeit, belerakott pár követ, és felült 20 körre a hullámvasútra. Hát minden elismerésem. Az eredmény pedig megérkezett, az utolsó kocsiban ülve 64%-os eséllyel távozott a vesekő, nem lennék a hullámvasút alatt egyébként, míg az első sorban a csak 17%-os volt a távozás aránya, vagyis aki hátul sikít, az nem csak szórakozik, hanem gyógyul is közben, megáll az ember, ezt tényleg a kutatás. Persze komolyan kell venni, más hullámvasutakat is teszteltek, de ez a vidám parké lett a csúcs. Olyannyira, hogy a professzor még Ig Nobel-díjat is kapott érte, ez az a tudományos elismerés, amit azoknak adnak, akik először megnevettetik, aztán elgondolkodhatják a világot. És hogyha ez még nem lenne elég, most már Japánban is találtak gyógyító hullámvasutat, egy turista állítólag háromra is felült, és azt mondta, hogy csodálatos élmény volt. Azt, hogy miből gyógyult, ezt még nem tudjuk, de örülünk, hogy sokkal jobban van.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. A francia gyorsvasúton hivatalosan is bevezették a csend legyen dolgozom üzemmódot. A TGV járatain ugyanis megjelent egy új prémium zóna, az Optimum, ami nagyjából azt mondja az utasnak, hogy itt nincs sírás, nincs tablet hangerő, nincs anya, mikor érünk már oda. A francia vasúttársaság kitalálta, hogy a Párizsból induló vagy odaérkező TGV-ken lesznek olyan ülések, néha egy egész kocsi, néha csak egy része, ahol 12 év alatti gyerekek nem utazhatnak, nem gonoszságból, hanem a nyugalom jegyében. Az Optimum helyek extra kényelmesek, jobban elszeparáltak, ideálisak munkára, pihenésre, e-mailezésre, vagy arra, hogy végre csendben néz ki az ablakon, és úgy csinálj, mintha egy francia filmben lennél. Persze lett is belőle felháborodás, micsoda dolog kizárni a gyerekeket, miközben ezek a helyek csak hétköznap érhetők el, és az összes ülés kevesebb, mint 8%-át jelentik. Ráadásul volt már korábban is hasonló prémium szolgáltatás, csak akkor senki nem háborgott. Lehet, hogy azért, mert nem tudtak.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A döntés értelmében augusztus 1-én szombaton 22 óra és augusztus 2-án vasárnap

Ízállások és a harmadfokú hőségriasztás tovább nehezítik a helyzetet. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint. A tárcavezető elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv közbeszerzésein az eddigi domináns piaci szereplők már nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövőben a nagyobb munkákra is képes hazai vállalkozások fejlődnek ki. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány

0: Mert forint lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Maracki Zoltán vagyok. Sziasztok, Márki Márk jön nem sokára, és a No Mercy, aztán itt lesz ebben az órában a Sunrise Avenue-tól, a Hollywood Hills, jön a Bon Jovi, és Tanita Tikaramtól a Twisty My Sobriety. Kellemes délután és jó hétvégét! A Starton a YouTube-al kezdik ezt az órát, szólal.

Sportrádió.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.

János tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Sokan a WC-t, a belső béke szentélyének tekintik. Ajtó bezárva, telefon elő, hírek, üzenetek, videók, csak hát közben a tested csendben azt suttogja, hogy hé, hát ez nem egy babzsák fotel. A szakértők szerint a nagy dologra szánt 3-5 perc nem egy fél epizód a kedvenc sorozatodból, ugyanis, hogyha túl sokáig trónolsz ott mobilozva, a tested nem hálálja meg. Nő a nyomás ott, ahol nem kéne, és bizony akár 46%-kal is nőhet az aranyéresége. Ráadásul a telefon sem úszta meg a WC-ben, olyan baktériumok buliznak, hogy egy rockfesztivál elbújhat. Elég egy hívás, és már az arcodon landolnak pattanás, irritáció és meglepetés csomag. Szóval a tanulság, kedves hallgatók, a WC nem pihenőszoba, a telefon maradjon kint, ha nem megy, állj fel, próbáld meg.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Tókióban, a világ egyik legmenőbb légi kikötőjében, a Haneda repülőtér 3-as termináján hamarosan nem hostess, hanem óriás gyík fogadja az utasokat. Godzilla beköltözik a reptérre, az egész apropója, hogy a szörnyek királya tavaly ünnepelt a 70. születésnapját, de Japánban az ünneplés nem ér véget, csak egyre nagyobb lesz. A legendás figurát megalkotó Toho úgy döntött, hogy a jubileum akkor legyen repteres invázió. Az érkezési csarnok falai már most is Godzilla motívumok lesznek, de az igazi sok az indulás oldalon jön, 6 méter magas, 40 méter hosszú, és pontosan úgy néz ki, mint a 2023-as Oscar-díjas verzió, szóval, hogyha éppen Japánba utazol, ne lepődj meg, hogyha beszálló kártya után egy mutáns tengeri őslény néz rád. Godzilla egyébként egészen 2026 végéig ott marad, riogat, pózol és fotózkodik.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, sziasztok. Eris DJ jön, itt lesz majd a Will I Ever, aztán hallgatjuk Kamerától az I Believe-et, Sinead O'Connorton a Nothing Compares to You-t, és itt lesz majd az Off Man a Monsters-től a Lil Talks. Kérdem, és délután hallgassátok a Startot, én is ezt teszem, már is itt a Level 42 és a Running in the Family.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeld el, hogy mi kell ma Magyarországon ahhoz, hogy valaki több mint 4 milliárd forinttal ébredjen, nem befektetési tanács, nem kriptó, nem titkos recept, egy szakadt papucs. Komolyan, az egyik szerencsejáték friss milliárdos, egy teljesen átlagos reggelen indult el otthonról, aztán recs, elszakadt a papucsa, újratervezés, kerülőút, cipőbolt zárva, viszont mi volt helyette, nyitva, hát a lottózó. Ha már várni kell, gondoltam, miért ne próbálna szerencsét, kitöltött egy szelvényt, aztán persze átment és vett egy új papucsot, és valószínűleg fogalma sem volt arról, hogy épp most cserélte le a régit 4 milliárd forintosra. A sorsolás után ugyanis már 4 milliárd 77 millió forinttal lett gazdagabb. Mi ebből a tanulság? Soha nem dob ki a szakadt papucsot.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 30 éve nem történt ennyi halálos áldozattal járó antiszemita támadás a világban, mint 2025-ben. Az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentése szerint tavaly 20 ember gyilkoltak meg ilyen indítatású erőszakcselekményekben. A hét vizsgált országban több mint 23 ezer esetet jegyeztek fel, ami 136%-os emelkedést jelent a 2023. októberét megelőző évhez képest, ezért a szervezet határozott megelőző lépéseket sürget a kormányok. Több mint 51 millió forintot költött külföldi VIP várókra Szijjártó Péter volt külügyminiszter és kísérete 2021-től a kormányváltásig. A sajtóban megjelent adatok szerint a legdrágább egy 2021-es oroszországi út volt, ahol a 15 fős delegáció több mint 11 milliós számlát halmozott fel. A VIP szolgáltatások mellett az is kiderült, hogy a külügyminisztérium az elmúlt években milliárdos nagyságrendben bérelt magángépeket a politikus hivatali útjaihoz. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a pullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort

lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Rádió.
1: Szervusz, Ernő, üdvözöllek.
2: Szervusztok, sziasztok.
1: Nos, mikor indult a te zene iránti vonzalmad a basszusgitár felé, illetve úgy unblock a zene felé?
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából nekem úgy kezdődött a zene iránti szeretet, hogy nem szerettem. Ugyanis 12 évesen, hát én igazából mindig dobos akartam lenni, de 12 évesen beírattak nagy bőgőre, és közel 3 évig sírva mentem az órákra, mert hogy én dobos szerettem volna lenni. Ennek ellenére felvételt nyertem a Békés Csabai konzervatóriumba.
1: Na de hát ez így az életed során nem okozott neked ilyen kis traumát, hogy te teljesen más vonalon akartál elindulni?
2: Az első évben nagyon nagy traumát okozott, de így utólag visszatekintve már hálás vagyok a szüleimnek és a tanáraimnak, hogy ez így alakult. Mert ugye azért dobosból sok van, meg bőgösből pedig kevés. Úgyhogy így elkezdtem a klasszikus tanulmányaimat a konzervatóriumba, és ott nem lehetett könnyű zenét játszani, csak klasszikust, viszont engem nagyon megfogott a könnyű zene, maga a jazz világ, a pop világ, és meghallottam egy felvételt Marcus Miller amerikai basszusgitárostól, és hát beleszerettem, és én titokba elkezdtem gyakorolni nagybőgő, klasszikus nagybőgő mellett, hát egy ilyen jazz, funky, pop stílusú basszusgitározást magától Marcus Millertől, és én ott beleszerettem.
1: Családi hátteredről mit lehet tudni?
2: Édesapám...
1: Honnan érkeztél? Tehát nem konkrétan a településről érdeklődöm,
2: hanem... Békési származású vagyok.
1: Igen, hanem magáról a családi hátterről érdeklődnék.
2: Békési származású vagyok, édesapám autodidakta módon dobol, de egyébként úgy a zenész nincs családban. Teljes mértékben szülői ráhatás, konkrétan úgy volt, hogy egy akkori diák, aki már konziba járt nagybőgős, elsétált a házunk mögött, apukám kint állt, én bent játszottam. És szevasz, fiam, honnan jössz? És akkor elmondta, hogy nagybőgőzik, és akkor megkérdezte apukámat, hogy nem akar a fiat bőgőzni. És beszólt apukám, úgyhogy én közben fifáztam, hogy nem akarsz nagybőgőzni? Azt se tudtam, hogy mi a nagybőgő, és hátra szóltam, hogy de. Na, így kezdődött az egész.
1: De nem is volt benned semmi ilyesmi, hogy most jaj, fater, ne már.
2: Nem vettem komolyan, nem tudtam, hogy mi az a nagybőgő, úgyhogy ez így alakult, de egyébként nagyon szüleim nagyon normális neveltetést adott, nagyon jó világnézetből jövök. Úgy nagyon, mondom, nem volt zene a életbe, talán annyi, hogy ők ilyen gospel vonalon mentek, úgyhogy én ezt átvettem.
1: Ez a dicsőítő vonal?
2: Igen, ezt a dicséret, gospel-szerű dolgokat hallgatták, így ez nyilván ez belém ivódott mai napig.
1: Jó, hát mondjuk azért az a színesbőrű életérzés, az azért magával ragadja az embert. Tehát az, amilyen tűz van bennük, az valami elképesztő. Tehát akit nem érint meg az a fajta, tehát nem amit ugye a Apáca Show meg ezekből, azokból a filmekből is, de hogyha megnézünk egy autentikus gospel felvételt, akár hangot, akár videót, ott azért na, hát elnézést kérek. Tehát azért azokban az emberekben van tűz. Úgyhogy érthető.
2: Így van, úgyhogy ez magával is ragadott. De egyébként pont idén játszottam az Apáca Show-t is. Úgyhogy,
1: wow!
2: Úgyhogy tényleg nagyon... Tehát ezt mondhatni, hogy akkor így keresztény családban is, keresztény családból jövök, és nőttem fel. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Elindult a suli. Voltak-e ilyen kis iskolai zenei próbálkozások, zenekarok, ilyesmik, ilyen zenei vonalak, vagy egyből jött a vizsga, és akkor utána vetetted be magad ebbe a nagybetűs életbe?
2: Hát igazából, hogy bekerül valaki a konziba, vagy akkoriba, mindenkinek az volt a célja, hogy bekerüljön a zeneakadémiára. Tehát erre volt 4-5 év, és ez fontos, szerintem ez üzenet is a hallgatóságnak, hogy legyen mindig céljuk, mert ha ne legyen céltelen az élet. Úgyhogy kitűztük azt a célt, hogy a Klasszikus Zeneakadémia, annak ellenére is, hogy először én nem kedveltem a klasszikus zenészt, viszont osztálytársammal tényleg elkezdtünk így, tényleg titokba jazz standereket nézni, játszani, tanulni, improvizálni, és alakult egy kis funky zenekar is, de ez mind titokba, mert ezt nem szerette a tanárom, hogyha ez így ment.
1: De miért, túlságosan vaskalapos volt, vagy ő úgy volt vele, hogy akkor legyen csak a tananyag, és akkor más semmi?
2: Vaskalapos is volt, és az volt, hogy inkább csak a klasszikusra készüljek és gyakoroljak, hogy sikerüljön a felvételi. De hát én mondom, hogy titokban ez ment tovább. Start Rádió.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Oké, ugrunk most egy kicsit az időben. Elvégezted a sulit, utána mi történt?
3: Ugye felvételt nyertem 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, és hát újra elkezdődött a klasszikus pályafutásom, immáron Budapesten, a Zeneakadémián, és hát persze nem hagytam, ez a párhuzam ugyanúgy jelen volt, a könnyű zene, így átjártam magamtól a jazz egyetemre is.
2: Igen.
3: Így csak beültem az órákra, és a zenekari gyakorlatot László Attila tartotta, Charlie-nak a gitáros és nagyszerű tanár és zenész, és akkor indult be ez a Schneidberger Ferenc központ, ahova tehetséges diákokat kerestek, így László Attila beajánlott engem is a Schneidberger Ferenchez, és ennek az iskolájába, és hát így én oda elkezdtem járni a Zeneakadémia mellett, és ott egy évig tanultam a legjobb tanároktól, és ugye
2: például
3: Barca Horváth Józsi, Plútó, Szakcsi Lakatos Béla, tehát nagyon sokan, Olá Kálmán, nagyon sokan voltak jelen, és hát ilyen zenészekkel, tehát világhírű zenészekkel lenni, ez nagyon nagy dolog volt, és így egy év után Schneidberger Feri bár felhívott Berlinből, hogy hát nem szeretnék-e a zenekarába benne lenni.
2: De mi játszani. Alapján hívott föl? Tehát megtetszett neki, ahogy játszol? Vagy alapból szimpatikus voltál neki, vagy mi okból hívott be magához?
3: Hát igazából nagyon megtetszett neki a játékom. Már az első évben nem nagyon kellett bejárnom az órákra, hanem inkább próbált velem, és kísérletezett, úgy mondva, és utána így véglegesen elhívott, hogy legyek benne a zenekarába, és nagyon nagy helyszíneken tudtam vele játszani, több országba eljutni vele, például Bécsbe, a Nagykövetség Külügyminisztériumba, Berlinbe, Nagykövetség Külügyminisztériumba, Washingtonba, a Ronald Reagan Centerbe, úgyhogy nagyon beindult ez a Feri bácsival ez a karrier. És akkor ez így elindult Feri bácsival a karrier, viszont az egyik fellépésen, budapesti nagy fellépésen bent ült a közönségbe Baja Bea.
2: Igen, ezúttal is üdvözöljük őt, igen.
3: Igen, úgyhogy, és rá nem tudom, egy-két hónapra rá felhívott a menedzsere, hogy nem szeretnék-e bőgőzni, mert indul Baja Beának egy nagy és jó zenekara, és hát elfogadtam a felajánlást, és több lemezt felvettünk.
2: De ez mikor volt pontosan?
3: Így ez ebben? 2014, tehát 13-ban már felkért a Paja udvarba, hogy játszunk, ez is egy ilyen kísérletes koncert volt, és utána nyilván összeállt a zenekar.
2: De viszont gondolom az volt a felvételi, így csúnya szóval.
3: Igen, felvételi, viszont nagyon durva, mert pont az a gitáros került be, akivel én a konziba elkezdtem kísérletezni, könnyű zenébe.
2: Az igen.
3: Úgyhogy egy nagyon jó csapat alakult, és ez több évig játszottunk, lemezt vettünk fel.
2: Ez tart még egyébként ez az együttműködés, vagy ez már véget?
3: Öt évig tartott. Abba a korszakban úgy sok minden összejött, mert ugye még a Zeneakadémiát is párhuzamosan csinálom kellett, Baja Baja Schneidberger, és hát mit ad Isten, Budapesten a Király utcán összefutok az egyik pop dalkészítővel, előadóval, Burai Krisztián Kicsi Nyullal, és hogy megállít a trolli megállóba, hogy nem akarunk-e írni dalokat közösen.
2: De ő is így felismert téged, és akkor szia Ernő, nem volna el kedved, vagy már régebb óta ismertétek egymást, vagy hogy van ez?
3: Mivel ő mezőberényi származású, így látásból ismertük egymást, és összefutottunk, hogy de jó, te is itt vagy, igen, én is feljöttem Budapestre szerencsét próbálni. Aztán így elkezdtünk közösen dalokat írni, és hát annyira jól sikerült, hogy megírtunk több toplista elsős slágert, mint például a Dérhelynek az Ég veled című dalát, Kálai Sanders Andrásnak a My Baby című dalát, és akkor így a dalfesztiválba is részt vettünk, helyezést értünk el, úgyhogy így egyre többen elkezdtek jönni hozzánk, köztük Rúzsa Magdi is, hát tényleg nagyon sokan, több előadónak írtunk, elkezdtünk írni dalokat, és játszott is a rádió.
2: Igen, ezt egyébként tudom is tanúsítani, mert hát ugye a Körös Hírcentrum is játszik több általad is írt dalt.
1: Startrádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Nem volt egyébként így az évek során így ilyen kis visszaélés, így azzal, hogy te azért tudsz dalokat írni? Tehát úgy értem, hogy ugye halljuk, hogy manapság egyre többször fordul elő, hogy egyik ember lehúzza ugye így a jogdíjjal a másikat. Veled történtek-e ilyen dolgok egyébként, hogy belefutottál egy olyan zenei projektbe, amiben nem kellett volna belefutni? Vagy eddig csak ilyen pozitívakat tapasztaltál?
2: Hála Istennek, mi már így az elején leszögeztük, hogy ki mennyi jogdíjat kap, illetve összeget, úgyhogy nagyon ebben nekem nem volt baj. Úgyhogy nem rémlik. Igazából Paja Bajánál ugye ugyanúgy közösen alkottuk a próbákon a dalokat, minden dalt közösen írtunk, viszont ott ő kifizette előre a
1: jussodat.
2: A felvételt, a lemez felvételt, és így ezt tudtuk is, hogy ott más a szitu.
1: Élő zenekarban vagy-e most, jelen pillanatban? És ha igen, akkor kivel? Hát vagy kinek az élő zenekarával, úgy kérdezem inkább.
2: Hát ugye abban az időben, akiknek írtuk a dalokat, szinte mindenki csinál zenekart, úgyhogy a Kállai Sanderstől kezdve Dérheni, Paja Bea, ügyes Néberger Ferenc, Olá Gergő, úgyhogy nagyon sok zenekart, így 7-8 zenekartban játszottam egy időbe, így az így nagyon necces volt, úgyhogy sikerült végre lediplomáznom, és 2016-ban, és utána nagyon elfáradtam. Tehát buszról buszra be, tényleg nagyon sok helyre eljutottunk, Moszkva, Anglia turné, nagyon sok helyre, és így én egy 5 év után, a zenekadémia után, így talán a Covid előtt pont még, én így kiégtem, úgyhogy a...
1: Igen, egyébként az ember életében sokszor fordul elő, főleg, hogyha nagyon sokáig csinál egyféle dolgot.
2: Így van.
1: És egyszerűen már úgy érzi, hogy nincs tovább, nem bírja.
2: Így van, és ezért én több zenekart ott hagytam, de viszont még azért mai napig is játszom, csak már így normális kereteken belül, de Dérhenivel most aktív próbák vannak, és hamarosan kezdődik a koncertsorozat. Ugye utána visszahívtak a Schneeberger Ferenc iskolába, mint tanárként.
1: Wow, ez szuper, ez igen.
2: Úgyhogy így már a Bartókba is, a konzervatóriumba is már tanárként vagyok jelen. Én lettem a nagybőgő tanár, úgyhogy a tanulmányomat befejezve utána kellett a pihi nekem, viszont utána jött rám egy év után a tanulási vágy.
1: Na, és pedig?
2: És így elkezdtem kiégésembe keresni, hogy mi az élet értelme. Akkor ez már 20 évesen így rám jött. Aztán én így elkezdtem teológiára járni.
1: Wow! Ez egy más vonal azért.
2: Ez teljesen más vonal, így keresve az életnek az értelmét, és akkor így elkezdtem a tanulmányomat a Szent Pál Akadémián Budapesten, és most 4 éves hallgató vagyok.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több. És még
2: több. Miért érezted egyébként, hogy ebbe az irányba kéne elkanyarodjál?
3: Hát ugye eleve benne volt a kereszténység a világnézetembe, viszont hogyha tényleg igaz, akkor nézzük meg, akkor tényleg tanulmányozzuk.
2: Az eredetét.
3: Igen, uh-huh. És hogy engem érdekelt így ez a vonal, hogy akkor tanulmányozzuk, és hát nem bántam meg.
2: Na, mesélj akkor, hogy mi az élet értelme szerinted? Tudom, hogy ez most ilyen hatalmas most belekérdezés, de engem érdekel így a te olvasatod szerint.
3: Hát a vallás nem vonzott engem, mai napig nem vonz, úgyhogy én nem vagyok vallásos, viszont ugye a hit és a vallás közt van különbség, mert persze. A hit az élő.
2: Igen, csak nagyon sokan összekeverik ezt.
3: Igen, nagyon sokan összekeverik, és én a frankó őszinte hitet kerestem, és az életet, és hát igazából az embernek egy előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy ez a sok jó mögött van valaki, valami, ugye a görög filozófia az azt mondta, hogy ez mögött, minden mögött, jó mögött van valami. Uh-huh. Viszont a kereszténység azt mondja, hogy valaki.
2: Igen.
3: És én ezt a valakiben hiszek, hogy Isten létezik, és ezt tanulmányozom, hogy igazából elküldte a fiát Jézust, és én Jézus az életnek.
0: Sportrádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Na most nagyon-nagyon bele fogok kérdezni, és tényleg elnézést kérek, nem csak tőled, hanem azoktól is, akik ezt hallgatják, ezt a beszélgetést, és esetleg úgy magukra ismerhetnek, vagy magukra vehetik ezt a dolgot. Mi a véleményed arról, amikor valaki Isten nevébe követel olyan dolgokat, ami Biblia ellenes, vagy 10 parancsolat ellenes?
3: Hát ugye, hogyha most...
2: Érti, aki érti.
3: Igen, de hogyha most megnézzük, akkor...
2: Bocsánat, és mind a mellett ugye kereszténynek vallja magát.
3: Igen, de hát Jézusnak a legnagyobb vita partnerei az a képmutatók voltak. Uh-huh. Úgyhogy Jézus az élet, és a képmutatókkal tűzött össze mindig. Igen, úgyhogy Jézus az őszinte, és ő az életpárti, és józan, nem vallásos.
2: Na visszamegyünk egy picikét az időben, mert ugye ezekben a zenei projektekben, ezekben a pop zenei projektekben, Ruzsa Magdit említetted, akikkel együtt zenéltél, a Búrei Krisztián, ugye Dérheni, ezekben a projektekben, ha jól tudom, basszusgitározol. Vagy vannak olyan zenei projektek, amikben kizárólag nagybőgőzöl, vagy a nagybőgőt most félreraktad, ugye így a popvonalon? Hogy van ez most?
3: Nem, igazából pont ezt tetszett meg nekik, hogy a bőgőn játszani popot, uh-huh. és én Dérhenén is így kezdtem, Schneeberger Ferencnél és Paja Bernál is bőgőztem, viszont nyilván egy idő után át kellett állni a basszusgitára, úgyhogy én...
2: Szállítási szempontból gondolom, igen.
3: De így jó volt, hogy így mind a kettőbe ki tudtam próbálni magam. Egy koncerten belül akár felvettem a bőgőt, aha. és a basszusgitárt is, úgyhogy... De most jelen pillanatban Dérhenénél basszusgitározom. Van egy kiemelkedő, amire büszke vagyok, projekt. Ez Paja Bajával jött egy olyan lehetőség, hogy Bruno Mars koncertezett Budapesten, és a Paja Baja zenekart választották ki arra, hogy a zenekarával alkosson egy közös dalt.
2: Úgy, ja, azt hittem, hogy csak előzenekar.
3: Nem.
2: Tehát konkrétan egy dalt?
3: Konkrétan bementünk egy budai próbaterembe, és én még nagyon nem is esett le, hogy kik ezek a formák, minden, és akkor én kb. És elkezdtünk kísérletezni, és én kb. A próba közepén tudtam meg, hogy ez a Bruno Mars zenekar.
2: Ja, tehát konkrétan a Bruno Mars kísérő zenekar volt bent ott abban a stúdióban?
3: Ők voltak bent, mert mindig egy-két nappal hamarabb érkeznek a zenekar, és így amikor lehűltem, mikor ezt megtudtam, és persze nyilván egyből bejátszottam bőgön a Bruno Mars számokat, a Treasure-t, Uptown Funk-ot, és annyira képbe voltak, hogy amikor én bejátszottam ezeket a basszusokat, már tudták, hogy milyen táncmozdulat van ott. Tehát annyira képbe vannak. Úgyhogy nagyon jó fejek voltak, a gitáros adott pengetőt, sőt még jegyet is, de persze én nyilván eltévedtem a arénából, hogy nem tudtam, hol kell bemenni. Ő ki is jött elém a parkolóba, és be is vezetett, úgyhogy akkora élmény volt, hogy ez szerintem ez egy világra szóló élmény. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Beszéltünk most így a pozitív élményekről, beszéljünk most egy kicsit így a negatív élményekről, csak hogy emeljem a beszélgetésnek a fényét, meg hogy egy kicsikét úgy bizerékeljem a stressz helyzetet. Akadtak-e negatív élményeid, akármelyik zenei projekttel, amelyikben zenéltél, koncertek alkalmából? Kisebb-nagyobb fesztiválok azért gondolom adódtak, inkább kisebbeken szoktak lenni ugye olyan személyek, akik egy kicsit úgy felbátorodnak. Akadtak-e negatív, váratlan, kellemetlen helyzetek koncertek alatt?
2: Hát most ezeket már megszoktuk, hogy elmosta az eső, meg elment az áram, meg stb., de azért a egyik kiemelkedő az a tévé élő műsor, amikor is ugye Kálai Sanderssel a Eurovízióba.
1: Ja igen, ez legendás.
2: Igen. Igen, és ott a élőbe, hát igen, ott valamit megbabráltak, és...
1: Tehát akkor volt az, amikor ugye az András énekelt valamit, és ugye maga a zenei alap az meg...
2: Egy hanggal följebb szólt,
1: de utána később ezt megmagyarázták, nem? Hogy mit tudom én, WAV-ból MP3-ba konvertálták, és ugye ott nem tudom, ott valami változott, valami hang, nem?
2: Igen,
1: nem
2: és tudom, hát a felpicselve, aztán így úgy reklám, nem tudjuk, mi történik élesbe, és ott megálltunk, és eleve nagyon nagy, hát azért van súlya a tévébe játszani.
1: Igen, mert azt mondjuk el ugye, hogy általában nem mindig, de általában az ilyen tévéműsorokban a zenei aláfestés az ugye felvételről megy.
2: Hát most többnyire. De mondjuk most is játszottunk a Hennivel a tévébe, de ott is élőbe kellett játszani. Úgyhogy annak van súlya, érződik, hogy egy ország figyel akkor. És ott élőbe ezt eljátszani, az ott, hát ez kemény volt.
1: Hogy hevertétek ki ezt az Andrásos történetet, Kálai Sanderssel Andrásos történetet?
2: Hát ott ráült a zenekar egy hónapig biztos ez a történet, de mindenkivel volt olyan, hogy Pajabajában nagyon nagy, nem tudom, egy nagyon nagy helyszínen játszottunk, és teltház, és pont jött a bőgőszóló, és leszakadt az egész bőgő.
1: Tehát
2: húrostól kezdve, ja, mindenestől. És akkor átpukkant, hogy szerintem az egész közönség megijedt a bőgőszólom után. És
1: hát pont... figyelj, tehát vannak olyan koncertek, ahol a rockerek gitárt törnek, igen, te bőgőt törtél.
2: Hát ott konkrétan és nagyon nagy szerencsém volt, a technikus értett a bőgőz, úgyhogy pont lementem, visszaszerelte, és mikor visszajött a zenekar, én már pont ott voltam egyre. Úgyhogy voltak megúszós pillanatok.
1: Nem, ez olyan, mint a Forma 1-en a Box utca. Ott, hogyha nincsen képben valaki, akkor kész. Akkor tehát ott borul a színpad az egész. Igen.
2: Most így voltak izgalmas dolgok. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Beszélgetésünk elején említettük, illetve te említetted ugye a jó tanácsot, hogy ugye a zenészek, illetve a feltörekők mire figyeljenek nagyon, de úgy kiemeltem, van-e valami üzeneted azon emberkék számára, akik most gondolkodnak azon, hogy mikrofont ragadjanak, vagy hangszert ragadjanak, és színpadra álljanak, vagy dalokat kezdjenek elírni, mire figyeljenek, mi a jó tanácsod, az üzeneted feléjük?
2: Hát ugye én most annyit még elmondok, hogy visszatértem a klasszikus világba, és elhelyezkedtem a szimfonikus zenekarba, szolnoki szimfonikus zenekarba, illetve színházba, a Budapest az Erkel színházba, meg Szolnokiba, úgyhogy több ilyen klasszikus projekteket most már csinálok, így a délhen és pop koncertek mellett, és most én a legnagyobb üzenet az, hogy egyrészt, hogy tartsanak ki, mert én se gondoltam volna, hogy ilyen dolgokat elérek.
1: Hát de azért ez nem hétköznapi, tehát ne
2: igen,
1: is úgy, azért ez...
2: Igen, és ez mind tanulással lehet, mert kevés az, hogyha valaki tehetséges, mert így rám is rámondták, hogy tegyük fel, tehetséges vagy, de ezt bánom szerintem a legjobb, hogy nem tettem bele még több szorgalmat, és akkor...
1: Tehát mindezek mellett, amiket azért valljuk be, egyszerű, illetve hát értsd jól nyilván, egyszerű földi halandó azért nem mindig tapasztal meg, hogy egyszerre ennyi mindenkivel és ennyi mindenben legyen benne. Tehát még mindezek mellett te így nem vagy így elégedett ezzel a dologgal, vagy úgy vagy vele, hogy még többet belerakhattál volna így a tanulásaidba?
2: Sokkal többet.
1: Na.
2: Sokkal többet. Tehát tényleg aki gyakorol, az tényleg észre gyakoroljon, mert akkor az sokkal többet ér, mint a legyakorol valaki 5-6 órákat, és nem figyel oda, vagy például egy óra minőségi gyakorlás, az nagyon-nagyon sokat ér, de mondom, hogy a szorgalmat párosítani kell, vagyis a tehetséget párosítani kell a szorgalommal. Ez az egyik, hogy a tanulás a kitörésnek a egyik lehetősége, illetve hogy a szorgalom. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Általában ugye manapság nagyon-nagyon divat, így a közösségi platformokon, legyen az a videó megosztó, legyen az a kék színű F betűs kis bigyócska, nagyon-nagyon divat lett ugye beszólogatni a másik embernek, akár poénból, akár rossz indulatból, nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyen rossz indulatú megjegyzéssel, mit üzensz azoknak az embereknek, akik szembesültek azzal, hogy beszóltak nekik, mire figyeljenek, hogyan reagálják le ezeket a helyzeteket, te hogyan reagálod le ezeket?
4: Hát aki ilyen pályára megy, az annak számolnia kell elég keményen ezekkel a kommentekkel, vagy az a megoldás, hogy például Kökény Attilától hallottam szerintem, mikor muzsikáltunk, hogy hát én nem olvasom. Vagy az van, hogy nem olvasom, vagy az van, hogy a lelküket megerősítik, és hát például Henny azért az viccesebbre veszi a történetet, ő kineveti ezeket, meg inkább válaszol is. Uh-huh. Akkor is ismerje meg őket személyesen, hogy ő más, amiről beállítják.
3: Jó, de mondjuk ez is ilyen emberfüggő, tehát ugye tudjuk, hogy a Henny azért beleállósabb, mint ugye például egy Kökény Attila. Tehát a Kökény Attila az olyan, hogy jó, ő távol tartja magát ettől az egész dologtól, de Henny meg ugye ő pörög, tehát ő beleáll ezekbe a dolgokba.
4: Igen.
3: Tehát ez is szerintem ilyen jellemfüggő, hogy ki hogy reagálja le ezt az egészet.
4: Jellemfüggő, addig nem szabad menni, hogy a lelki világát és a identitását szétcsinálják. Uh-huh. Mert találkoztam ilyen előadóval is, azt most nem akarom elmondani, de az nagyon, ha a komment szerint ítéli meg magát valaki, az tragédia lesz, hát az a szétcsinálja az identitását, az érzelmeit, hát nem, tudni kell, hogy ki vagyok abban a munkában és a helyzetben.
3: Persze, meg hát ugye, hogyha érkezik egy ilyen negatív dolog, negatív komment, és ugye, hogyha az adott ember magára veszi túlságosan a lelk is, akkor az le is tudja ám húzni.
4: Nagyon le tudja húzni, sőt, el is tudja idegeníteni attól az úttól, amitől amire ő ráállt.
3: Így van, így van.
4: Úgyhogy szerintem ne a külsők szerint ítélje meg magát az a személy.
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Vannak-e tervek így a jövőre nézve? Ugye említettük, hogy jó sok projektben benne vagy, csökkentetted ugyan, de még azért benne vannak így a mindennapjaidban. Vannak-e terveid?
3: Hát ugye Covid idő alatt én, tehát 2010-ben Budapesten laktam, ez nekem most teljesen új volt, hogy Covid idő alatt váltanom kellett, úgy várost is, úgyhogy leköltöztem Békés Csabára, család szempontjából is jobb volt, és elkezdtem én itt építkezni, hála Istennek már sikerült felépíteni a házunkat, a családunkkal. Viszont én létrehoztam egy 2021-ben egy egyesületet, ez a Herreáltás Egyesület, ami igazából fiatalokkal foglalkozik, oktatással, kultúra és ilyesmivel, és én ezt 2 éve elkezdtem itt Békés Csabán, 5 fővel foglalkozni.
2: Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy kultúrával foglalkozik ez az egyesület? Te mit akar ez így konkrétan?
3: Hát ki milyen világnézetből jön, és azt az emberek sose kérdőjelezik meg általában, hogy hát én apámtól lesz, mondtam, és ez teljesen normális. Uh-huh. Viszont, hogyha valaki rossz világnézetből jön, azt tanítani kell. Úgyhogy én hit, kultúra, oktatás, zene, ezekkel foglalkozom, és lehet, hogyha egyik diák beszól a másiknak, ezt már nem teheti meg egy Budapesten egy nagyon

0: nagy helyszínen, tehát ebben nyilván ott már nem lehet megtenni mindent. Amiben ő felnőtt, lehet ott normális. Úgyhogy ezzel erre nagy hangsúlyt fektetünk ezzel az egyesülettel. 5 fővel kezdtem, és most jelen pillanatban 50-60 fő fiatal jön össze itt Békés Csabán egy központba.
1: Ernő, egy élmény volt.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Startrádió.
1: És még több. És még
2: több. Köszönöm, hogy ma este is a Startrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

rien. Je ne pourrais plus jamais me toucher. Qui l'a dit ?

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

Chocolate.

0: Sport Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 31-e péntek, téli 12 óra van. Újabb fekvőrendőr segíti a biztonságos közlekedést Békés Csabán. Félidőhöz érkezett a Békési Rendelőintézet felújítása. Újrahasznosítás és kreatív varrás a megyei könyvtárban. Fejlesztések indulnak a szeghalmi óvodákban és bölcsötében. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán újabb forgalomlassító bordát helyeztek ki. Erről számolt be Bálint József, alpolgármester, önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy rendszeresen érkeznek hozzá kérések fekvőrendőrök telepítésére, és kiemelt feladatának tekinti a közlekedés biztonságának növelését. A 9. számú választókerület lakói gyakran kérik a gyorshajtók visszaszorítását szolgáló forgalomlassító elemek kihelyezését. A képviselő hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök telepítése összetett folyamat, a bejelentést követően szakemberek mérik fel a helyszínt, vizsgálják meg a közvilágítás meglétét, a környező ingatlanok elhelyezkedését, valamint azt is, mennyire van közel kereszteződés. Közösségi oldalán ismertette, hogy a 9-es körzetben az elmúlt időszakban az Avar és a Cucor utcában már kihelyeztek forgalomlassító bordát, most pedig a választókerületi célelőirányzat terhére a Lóránci utcában is új fekvőrendőr készült el. A Békés Csabai Közgyűlés két éve módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, és kijelölt olyan intézményesen gondozott területeket, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni, vagyis tilos a fűre parkolni. A szabályok betartását azóta folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén nem csak figyelmeztetik, hanem meg is büntetik a szabálytalankodókat. Ennek ellenére vannak olyan részek, ahol továbbra is sok az engedetlen autós. A rendelet módosítására azért volt szükség, mert az autók kikoptatták a füvet, illetve előfordult, hogy a járműveket ugyan parkolási övezeten belül tették le, de nem fizettek parkolási díjat. A kijelölt területek az intézményesen gondozott zöld felületek közé tartoznak, ahol a megállás és várakozás